rendszeresen találkozik, mert ez jó kikapcsolódást nyújt a hétköznapokból. Serközi Mária, az Alkos Ne Halmozd csoport vezetője kiemelte, idén első alkalommal hagyományteremtő szándékkal szervezték meg az Öko Workshopot. Tudatosan kis létszámot toboroztak, hogy mindenkire jusson személyes figyelem. Példaként említette az egyik elkészült tárgyat, egy ágynemű húzatból vart, újrahasznosított bevásárlótáskát, amelybe akár egy dinnye is belefér. Ezzel csökkenthető a műanyag zacskók használata, és hozzájárulhatnak a környezetvédelméhez. A csoport célja, hogy minél több embert bevonjon a fenntartható életmód szemléletébe. A jó hangulatú alkotónap ismét bizonyította, hogy kis lépésekkel is sokat tehetünk környezetünkért. A Békéscsabai járási ügyészség vádat emelt egy 34 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint 6 embert károsított meg országszerte. A férfi térkövezési és kerítés építési munkákat hirdetett az interneten, ám miután a megrendelőktől milliós előlegeket vett át, a vállalat feladatokat nem teljesítette. A vádirat szerint a nyírlogosi illetettségű, jelenleg Sopronban élő férfi 2022-től vállalt különféle építőipari munkákat, majd aztán 2023 márciusától már egy cég vezetője működött. A hatóságok megállapítása szerint azonban kezdettől az volt a célja, hogy előleg és anyagköltség címén pénzt szedjen be, miközben a munkákat nem akarta elvégezni. A legnagyobb helyi kár egy békéscsabai nőt ért. A férfi 2023. októberében vállalta el a Dobozi úton található ingatlan kerítésének megépítését. A nő több részletben 3,6 millió forintot adott át neki anyagköltségre és munkadíjra. A munka azonban csak látszólag indult el. A vállalkozó lebetonozta ugyan a kerítés zárt szelvény oszlopait, de ezen kívül semmit sem végzett el, ráadásul az elkészült oszlopok használhatatlannak bizonyultak. A sértett így nem csak a pénzét vesztette el, hanem egy félbehagyott hibás szerkezetet kapott. Az ügyészség szerint a férfi eleve nem tervezte a munka szakszerű befejezését, és a sértettet jogtalan haszonszerzés érdekében tévedésbe ejtette, a kár azóta sem térült meg. A vádirat összesen 6 sértett megkárosításáról szól az ország különböző pontjain. A beismerés esetére az ügyészség végre hajtandó börtönbüntetést, közügyektől eltiltást indítványozott. 3 károsult polgári jogi igényt nyújtott be, vagyis kéri a kár megtérítését. Azoknál a sértetteknél, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, az ügyészség 2,4 millió forint erejéig vagyonelkobzást kezdeményezett.

0: Filmben illő rajtaütéssel fogták el a rendőrök azt a két férfit, akiket kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak Békés Csabán. Egyiküket július 6-án délután a forgalmas Szarvasi úton állítottak meg és emelték ki egy autóból, még a másik gyanúsítottat a lakásán vettek őrizetbe. Az akció során több fogyasztó is rendőrkézre került. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság körös közterületi támogató alosztályának munkatársai célzott művelet keretében állították meg a gépkocsit. A járműben ülő férfi beismerte, hogy két nappal korábban kokaint fogyasztott. A nyomozók ekkor már tudták, kitől szerezhette az anyagot. A feltételezett dílert ugyanekkor a Békés Csabai otthonában fogták el. Ő sem tagadta, hogy két napja drogozott. A gyanú szerint a Békés Csabai férfi rendszeresen árusított tiltott szert dobozi ismerősének, aki továbbadta a kokainból másoknak is. A rajtaütéssel egy időben a rendőrök három dobozi fogyasztót is előállítottak, akik a helyi dílertől kapták az anyagot. A gyors teszt mindannyiuknál kábítószer használatot jelzett, ellenük eljárás indult. Békés Csabán idén is elrajtolt a nyári diákpunka program, amely a kezdetek óta többféle lehetőséget kínál a fiataloknak, hogy tapasztalatot szerezzenek és bővítsék tudásukat. A polgármesteri hivatal mellett a város kulturális intézményei is fogadják a diákokat egész nyáron. A részvételnek két feltétele van: a tanulónak be kell töltenie 16. életévét, és nappali tanulói jogviszonnyal kell rendelkeznie valamely közép vagy felsőfokú intézményben. Dr. Kománbíró Ágnes, a Békés Csabai polgármesteri hivatal jogi igazgatás és humánpolitikai osztályának vezetője elmondta, a program minden évben nagy népszerűségnek örvend. Idén két turnusban 55 diák dolgozik a városházán különböző munkakörökben. Hozzátette, hogy a diákok jellemzően adminisztratív feladatokat látnak el, sokuknak ez az első munkahelyi tapasztalata. Ha sikerül őket az érdeklődési körüknek megfelelő osztályra helyezni, a program akár szakmai gyakorlatként is szolgálhat számukra. A diákok napi 6 órában dolgoznak, júliusban 28, augusztusban 27 fiatal kap lehetőséget az önkormányzatnál. A program mindkét fél számára kölcsönös segítséget jelent, a diákok tapasztalatot szereznek, a hivatal pedig plusz munkaerőt kap a nyári időszakra. Látványos elképzelések készültek arról, hogyan újulhatna meg a Békés Csabai városkapu és a tömegközlekedési csomópont. A minisztérium tervpályázatot hirdetett annak érdekében, hogy hatékonyabban kapcsolódjon össze a vasútállomás és a buszpályaudvar, valamint megújuljon a teljes környék. A győztes pályaművet most hozták nyilvánosságra. A helyközi közlekedési csomópont kialakítására kiírt pályázat célja, hogy a közel 10 éve felújított vasútállomás és buszpályaudvar szorosabb kapcsolatba kerüljön, és a vasúti buszos, gyalogos, kerékpáros és autós forgalom is zökkenőmentesen átjárható legyen. A pályázat eredményét a Csaba-Gyöngye Kulturális Központban hirdették ki. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium helyettes államtitkára Gombos Márk elmondta, 14 pályázat érkezett. Olyan megoldásokat kerestek, amelyek valódi városkapu jelleget teremtenek, egyértelműen kijelölve, hol lehet megérkezni és honnan lehet elindulni Békés Csabáról. Szarvas Péter polgármester felidézte, hogy néhány éve indult el a gondolkodás a városkapu megújítására. Ennek eredménye a mostani tervpályázat. Kiemelte, hogy a vasútállomás több mint 150 éve, a buszpályaudvar pedig 1988 óta működik jelenlegi helyén. Úgy véli, a két pályaudvar közelsége nagy előny, de a kor előrehaladtával szükség van rekonstrukciókra, és választ kell adni az esztétikai és funkcionális kihívásokra. Az első díjat a Fernezei Kft., a Speciálterv Kft. És a VK Stúdió Tervező Iroda Kft. Közös pályaműve nyert el. Második és harmadik díjat is kiosztottak, több pályaművet pedig kiemelt megvételben részesítettek. A Speciálterv Kft. Facebook oldalán közzétette a benyújtott terveket, és azt írta, az alapgondolat egy 21. századi európai intermodális közlekedési csomópont létrehozása volt, amely elegáns átmenetet teremt a vasútállomás, a buszpályaudvar és a városi környezet között. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Trükkös módszerrel csaltak, vádat emeltek két budapesti nő ellen. 6 Széchenyi diák kezdte meg ciprusi szakmai gyakorlatát. Indul a Cervinus Művészeti Fesztivál Szarvason. Már is mondom a részleteket. Szabálysértési értékre üzletszerűen elkövetett csalásvédsége miatt emelt vádat a Békés Csabai járási ügyészség két fővárosi nő ellen. A vádirat pénzbüntetés kiszabását indítványozza a 36 és 37 éves vádlottakkal szemben, akik trükkös módszerrel követtek el csalásokat. A vádirat szerint a két nő évek óta a vagyon elleni bűncselekményekből és tulajdon elleni szabálysértésekből egészíti ki jövedelmét. Az ország különböző településein, üzletekben, benzinkutakon, gyógyfürdőkben és más kereskedelmi egységekben dolgozó eladókat, pénztárosokat tévesztettek meg. Módszerük lényege az volt, hogy azt a látszatot keltették, egy 20 000 forintos bankjeggyel fizetnek. A bankjegyet azonban az eladók figyelmét elterelve nem adták át, hanem visszatették a pénztárcájukba vagy a táskájukba. A megtévesztett pénztáros így a valójában át sem adott bankjegyekből adott visszajárót, miközben a terméket is átadta. A vádirat szerint 2024. december 3-án egy békéscsabai üzemanyagtöltő állomáson is ezzel a módszerrel csaltak. Egy 549 forintos energiaitalt választottak, majd egyikőjük elővett egy 20 000 forintos bankjegyet, de azt nem adta át. Helyette egy 50 forintos érmét nyújtott át, mondván inkább aprót ad, miközben folyamatosan sietette a pénztárost. Társa különböző kérdésekkel terelte el a figyelmét. A pénztáros anélkül, hogy a 20 000-est átvette volna, 19 500 forint visszajárót adott. A két nő ezután a készpénzzel és az energiaitallal fizetés nélkül távozott, mielőtt a csalásra fény derült volna. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottakkal szemben. 6 diák utazott Ciprusra a BSC Széchenyi István Technikum Erasmus Plus programjának keretében, ahol egy hónapon át turisztikai szakmai gyakorlaton vesznek részt Limasszolban. A nemzetközi lehetőséget Benkő Dorka, Duzerek Vivien, Fürgnóra, Jakusovszki Réka Panna, Kocsis Doroti és Nyeső Réka Valentina kapták meg. A csoport június 30-án indult útnak, és a következő hetekben a turizmus területen szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, miközben megismerik a nemzetközi munkakörnyezetet, fejlesztik szakmai tudásukat és idegen nyelvi készségüket. A diákokat a szakmai program során Zámboriné Liker Zita oktató kíséri. Az intézmény közössége sok sikert kívánt a résztvevőknek, és bízik abban, hogy a ciprusi gyakorlat életre szóló élményekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagítja őket. 21 résztvevő tett sikeres vizsgát a Békéscsabai SC Szent Györgyi Albert Technikum személy- és vagyonőrképzésén, amelyet az intézmény immár negyedik alkalommal szervezett meg. A technikum újabb mérföldkőhöz érkezett, a tanfolyam valamennyi hallgatója eredményesen teljesítette a követelményeket. Az elméleti oktatást az iskola tanárai biztosították, míg a gyakorlati felkészítésben a Zona Sec Team Kft. És a Viharsarok Security szakemberei működtek közre. A július 4-én megtartott vizsgán mind a 21 résztvevő kiemelkedő eredménnyel zárt. Az intézmény gratulál a frissen vizsgázott személy- és vagyonőröknek, és megköszönte, hogy a képzés helyszínéül a Szent Györgyit választották.

0: Hajdanán népszerű szórakozóhely volt a Kazinci utca és az Őr utca sarkán működő Arizona diszkó, ám az egykori épület ma már romos állapotban áll, és a környéken élők szerint inkább hajléktalanok használják. A Békés Csabai közgyűlés legutóbbi ülésén szóba került, milyen fejlesztés valósulhat meg a területen, amely hosszú idő után végre rendezheti az elhanyagolt ingatlan sorsát. A testület módosítja a település rendezési eszközöket a Kazinci utca 5 szám alatti ingatlan és környezete esetében, hogy a tervezett beruházások megvalósulhassanak. A közgyűlés a területet kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánította, így a szükséges módosítások egyszerűsített eljárásban történhetnek. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő elmondta, hogy az Arizona diszkó egykori épülete romos, a környék elhanyagolt, hajléktalanok költöztek be, akik szemetelnek, randalíroznak. Bár a terület nem az ő körzetéhez tartozik, folyamatosan kap megkereséseket a lakóktól. Úgy fogalmazott, hogy ha rendeződik a terület sorsa, a problémák is megnyugtató módon megoldódhatnak. A közgyűlés elé telepítési tanulmányterv került. Szarvas Péter polgármester ismertette, egy cég földszint plusz 5 szintes, 64 lakásos társasházat építene a területen 71 parkolóval, amelyek a mélygarázsban kapnának helyet. Palánc György képviselő felvetette, hogy a tapasztalatok szerint egy lakáshoz nem egy autó tartozik, hanem annyi, ahány jogosítvány van a családban, ezért szükség lenne felszíni parkolók kialakítására is. Kiemelte, hogy a környéken amúgy is nehéz a parkolás, különösen piaci napokon. A városi főépítész Lukács László hozzátette, hogy készül a beruházóval kötendő szerződés, amelyben előírható a felszíni parkolók kiépítése, valamint további feltételek is meghatározhatók. Július 10-én kezdődik Szarvason a kéthetes Cervinus Művészeti Fesztivál, amelyet idén már 15. alkalommal rendeznek meg. Július 10 és 23 között ismét benépesül a Szarvasi Vízi Színház zenével, színházzal, musicalekkel, koncertekkel és különleges nyári estékkel várják a látogatókat. A Cervinus Teátrum 2011 óta szervezi a fesztivált, amely minden évben a teátrum tulajdonában álló vízi színházban kap helyet. A rendezvény sorozat művészeti jellegű, a kínálatban musical, operett, próza, tánc, színház, mesejáték, irodalmi est, néptánc és népzene is szerepel. A programok a hazai szlovák nemzetiség kulturális értékeit is bemutatják. A nyitóest július 10-én este 8:30-kor a táncról és a hagyományokról szól majd. A produkcióban kiemelt szerepet kap a Tessedik Táncegyüttes, amely megható jelenléttel hidat teremt a múlt értékei és a jelen lendülete között. A műsorban elismert együttesek, fiatal tehetségek közös előadása idézi meg a magyar néptánc gazdag világát. Vasárnap a Szent István téren folytatódott a Csaba napi ünnepség, ahol a fővárosi nagycirkusz gyermekeknek szóló műsora és egy látványos bűvészsó is várta a látogatókat. A szélműves zenekar muzsikája sok családot csalogatott a csabai főtérre, hogy szórakoztató produkciókat és vidám előadásokat láthassanak. A cirkuszi program interaktív elemekkel is készült, amelyekbe a gyerekek is bekapcsolódhattak. A fővárosi nagycirkusz munkatársa és a műsor konferenciája Baranyi Vivien elmondta, a közönség rendszeresen visszajelez. Sok fiatal érdeklődik az artista pálya iránt, másokat pedig arra ösztönöznek ezek az élmények, hogy az iskolai életben is igyekezzenek jobban teljesíteni, és később akár ők is részt vehessenek hasonló eseményeken. A mini manés körül a tömegben haladva Szappanos Ádám bűvész kártyatrükkökkel szórakoztatta a közönséget. A nyulat és a galambokat ezúttal otthon hagyta, de egyszerű, mégis látványos mutatványai kicsiket és nagyokat egyaránt ámulatba ejtettek. A bűvész elmeséléséből kiderült, hogy 11 éves kora óta foglalkozik bűvészettel, már 7-8 éve lép fel közönség előtt. Mint mondta, számára a mai napig a legnagyobb öröm látni a meglepettséget és mosolyt az emberek arcán. A Csaba napi programok este sem érnek véget, a Jókai Színház zenés műsora ígért tartalmas kikapcsolódást mindazoknak, akik tovább ünnepeltek.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem, dr. Szombati Andrea rendőrőrnagy, a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság szóvivője lesz, aki az elmúlt években súlyosbodó internetes csalásokról mesél, részletesen bemutatja valós eseteken keresztül, hogy milyen módszereket vetnek be az elkövetők, milyen árulkodó jelekből vehetjük észre, hogy csalásról van szó, és mi a teendő abban az esetben, ha már bekövetkezett a baj. Az internetes csalások mellett érintjük a telefonos csalásokat, illetve a kisebb számban előforduló, de még mindig releváns házalókat is. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Képzeljük el a következő helyzetet. Ön talál egy pénznyereménnyel kecsegtető kérdőívet az interneten. A kitöltés során nem csak a kérdésekre válaszol, hanem megadja a bankkártyájának adatait, kódjait. Beküldi a kérdőívet, abban reménykedve, hogy a csábító nyereménynek ön lesz a nyertese. Helyette arra eszmél fel, hogy több millió forint tűnik el a számlájáról. Pontosan ez történt 2023 nyarán egy békés csabai férfival, aki miután kitöltött egy bank szolgáltatásairól szóló elégedettségi kérdőívet, 38-szor indítottak tranzakciót számlájáról, így lopva le szép lassan a több mint 1 milliós összeget. Szintén idén történt, hogy egy nő azért fordult a rendőrséghez, mert elhitették vele, hogyha pénzt utal egy számlaszámra, cserébe film előzeteseket fog kapni, amiket ha megnéz és véleményez, fizetést kap a munkájáért cserébe. A hölgy regisztrációja és a weboldal ezután megszűnt, a befizetett pénzt sosem kapta vissza. Egy békésvármegyei nőt egy magát banki alkalmazottnak kiadó idegen felhívta, arra hivatkozva, hogy a számláján gyanús aktivitás, visszaélés történt, és segíteni szeretne ezt megakadályozni. Adatai megadása után 20 millió forint tűnt el a nő számlájáról. Borzasztó történetek, viszont ezek csak töredéke azoknak a csalásoknak, amelyekkel a mit sem sejtő emberek adatait, vagyonát próbálják ellopni. Az internetes csalások pár évvel ezelőtt szaporodtak meg, a technika fejlődése lehetőségek tárházát rejti, melyeket a csalók előszeretettel használnak. Dr. Szombati Andrea rendőr őrnaggyal, a Békés Vármegyei Rendőr Főkapitányság szóvivőjével beszélgettünk a vármegyei és a békés csabai helyzetről, milyen módszereket használnak a csalók, hogyan lehet felismerni, ha úgy érezzük, minket szemeltek ki áldozatnak, és milyen lehetőségeink vannak, ha mégis bekövetkezett a baj. Sajnos nem ez az első év, hogy a rendőr főkapitányság nagy erőket fektet abba, hogy az internetes csalásokról tájékoztassák a lakosokat, hiszen ez a legújabb módja, ráadásul eléggé sokszínű is, annak, hogy a csalók banki adatokat és pénzt lopjanak el a mit sem sejtő emberektől. A tapasztalataid alapján mit tudsz elmondani a tavalyi évhez képest, mennyiben változott az internetes csalások száma, súlyosbodott-e a helyzet, illetve az elkövetések módszere?
2: Sajnos a Békés Vármegyére vonatkozóan azt tudjuk elmondani, hogy valóban már tavaly is sokat beszéltünk az internetes csalásokról, de az idén a helyzet nem változott. Sajnos ugyanúgy kapjuk sorra a bejelentéseket, annak ellenére, hogy jelentős erőt fektetünk abba, hogy bűnmegelőzési tanácsokat tegyünk közzé mindenhol, a sajtóban, televízióban, rádióban, újságokban, illetve maguk a szolgáltatók, tehát például a pénzügyi szolgáltatók, a csomagküldő cégek is rendre kommunikálnak olyan üzeneteket, amelyek megtörtént esetek tapasztalatait mondják el, tehát hogy mire kellene odafigyelni, illetve a rendőrség részvételével zajlik egy felvilágosító kampány, amelynek Kiberpajzs a neve és címe. Gyakorlatilag van egy weboldal, Kiberpajzs, ami csak erről szól, hogy milyen típusú csalási formák fordulnak most elő. Mindezek ellenére még mindig vannak, akiket sajnos megkárosítanak, és valóban, mikor átbeszéljük ezeket az eseteket, rendkívül sajnáljuk, hiszen vannak olyan sértettek, károsultak, akiknek az összes pénzét elviszik a csalók. Tehát gyakorlatilag úgy kell ezt elképzelni, hogy percek alatt, hogyha megadnak különböző adatokat, és erről fogunk beszélni, százezrek, milliók tűnnek el a számláikról. El lehet ezt a helyzetet képzelni, hogy mondjuk évek alatt megspórolt összeget veszít el egy család. De csak hogy érzékeljék a hallgatók, hogy mennyire súlyos kérdés ez, most, amikor az interjút készítjük, éppen ma reggel ugye átbeszéltük megint csak értekezleten a tegnapi történéseket, bejelentéseket. Tegnap csak a Békés Csabai rendőrkapitányságon, és egyébként Békésvármegyben 8 rendőrkapitányság van, csak a Békés Csabain egyetlen rendőrkapitányságon 7 kértek segítséget azért, mert megkárosították őket és elvesztették a pénzüket.
1: Ahogy már említettem, eléggé sokszínű a csalási forma, hiszen a technika, az internet folyamatosan fejlődik, így a csalók is folyamatosan újabb és újabb módon lopják meg az embereket. Én már korábban hoztam pár példát, te milyen konkrét eseteket, csalási módszereket tudnál megosztani a hallgatókkal?
2: Ha az elmúlt heteket nézzük, akkor például voltak olyan sértettjeink, akik levelet kapnak, tehát e-mailt kaptak valahonnan, valakitől, nem tudják, és megvezették őket, tehát a bizalmukba férkőztek, egyfajta ilyen érzelmi, szerelmi szállat képzeljünk itt el, és mindenféle dologgal hitegették a sértetteket, hogy majd közöttük akkor, hogyha valóban ők kikerülnek abból a helyzetből, és haza tudnak jönni Magyarországra, akkor majd közös életet kezdenek, és így csaltak ki tőlük pénzt. Olyan is volt, hogy ebbe a fajta érzelmi, szerelmi motivumba belevitték azt, hogy ajándékot szeretnének küldeni, és mondjuk egy értékes aranyláncot, de ahhoz, hogy ezt elküldjék, különböző dolgokat ki kell fizetni, szállítás költsége, vám és egyéb, és így kérték az itt Magyarországon megkeresett nőt, hogy utaljon nekik különböző összegeket. Miután ezt megtette, persze, hogy nem kapott csomagot, és egyébként meg nagyon sok pénzt veszített, de egészen hihetetlen hát űrügyek is vannak. Például volt, akinek azt írta valaki, azzal hitegette, hogy ő egy másik földrészen van, és ott nagyon sok pénzt találtak. Többen vannak, és ezt a pénzt fel szeretnék osztani, és egy részét neki szeretnék elküldeni, de úgy képzeljük ezt el, hogy páncélszekrényben fogják elküldeni, és ennek a szállítási költsége igen magas, meg a különböző ügyintézési díjak, és erre küldjön ő el. Tehát ne higgyük el, hiszen ki az, aki velünk egy vagyont meg akarna osztani. Tipikusan ilyen csalási forma még az, amikor egy e-mailt kapunk, és mondjuk névazonosságra hivatkozva, hogy én vagyok Szombati, és mondjuk a világ bármely táján elhunyt egy Szombati vezeték nevű ember, és annak én nincs más örököse, csak én vagyok, és majd nekem fogják elküldeni az örökséget. Ilyen formában adatokat kérnek tőlük, és miután megadják, akkor hozzáférnek a bankszámláikhoz. Egyébként itt például azt is ki kell hangsúlyozni, nyereményjátékoknál is, meg ennél a fajta csalási formánál is már rögtön szembetűnő, hogyha nekem akarnak pénzt adni, tehát én nyertem, vagy én vagyok örökös, akkor ahhoz semmi más nem kell tennem, mint hogy a számlaszámomat megadni. Tehát ahhoz nem kell a bankkártyám és a bankkártyám kódja, hogy nekem pénzt tudjanak adni. Egyébként nem akarnak pénzt adni, tehát ezt ne higgyük el. De még hogyha így is volna, akkor sem kellenének hozzá ilyenfajta adatok. Aztán vannak most megint csak megszaporodtak az olyan bejelentések, amikor az eladók vannak veszélyben, tehát amikor meghirdetünk valamit, akár egy közösségi oldalnak az online piac terén, vagy bármilyen ilyen adok-veszek oldalon, és bejelentkezik nálunk valaki, aki azt írja, hogy ő mindenképpen meg szeretné vásárolni azt a cipőt, azt a ruhát, vagy bármit, amit én eladásra kínálok, és addig-addig beszélget velem, és mondja, hogy ő csak egy bizonyos csomagszállítóval szeretne szállítatni, csak egy bizonyos bankon keresztül fogja adja el a fizetést, hogy a végén megküld egy linket, amire ha rákattintok, az úgy néz ki, mint egy pénzügyi szolgáltató oldala, vagy csomagszállító oldala, de nem az. Tehát, hogyha a címsorban megnézzük, akkor egy-két betűvel eltér, és egy általa létrehozott hamis oldalról van szó, és odaíratatja be velem az adataimat, és a bankkártyám adatait, és itt is az szokott történni, hogy hozzáférnek a számlához, és elviszik a pénzt.
1: Az internet használata, ezen belül is az internetes vásárlások a mindennapjaink részévé váltak, szinte rutinszerűen űzzük azt, ezért nem meglepő, hogy a csalók kihasználják ezt a helyzetet, sokszor megtévesztik azokat, akik tényleg várnak valamilyen rendelést. Mire kell ilyenkor fokozottan figyelni, hogyan tudjuk észrevenni az árulkodó jeleket, és milyen más internetes csalási módszerek léteznek még? Egy rövid szünet után választ kapunk ezekre a kérdésekre a dr. Szombati Andrea rendőrőrnaggyal folytatott beszélgetésből. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Talán ez a legrosszabb az egész helyzetben, hogy az internetes vásárlásokat szinte már rutinszerűen üzzük, hiszen kényelmesebb, sokszor olcsóbb, sőt nagyon sok akcióval kecsegtetik a vásárlókat, ha pedig tényleg várunk egy rendelést, és pont ilyenkor tervezik azt a csalók, hogy bepróbálkoznak nálunk, akkor még nagyobb az esélye, hogy áldozattá válunk. Nemrég én is kaptam egy SMS-t arról, hogy a rendelésem adatai hiányosak, és az üzenetben megadott linkre kattintva pótolni tudom azokat, és tényleg vártam egy csomagot, viszont már egy ismerős weboldalról rendeltem, és tudtam, hogy nem így végzik a munkájukat, illetve az SMS is tele volt helyes írási hibával, az pedig főleg gyanús volt, szóval csak töröltem az üzenetet, és nem is foglalkoztam vele. Viszont olyan esetet is hallottam személyesen, hogy valaki szintén várt egy külföldi rendelést, kapott egy SMS-t, hogy fizesse be a pár eurós vámdíjat, ezt meg is tette az illető, majd pár óra alatt több mint 150 ezer forintot loptak le a számlájáról. Tegyük fel, valaki tényleg vár egy hazai vagy külföldi rendelést, akkor mire kell fokozottan ügyelni ebben az esetben, milyen árulkodó jelek vannak?
2: Az első és legfontosabb itt, amit említettem már, ugye a bankok, csomagszállítóknál, hogy mindig ugye csak azon a weboldalon tájékozódjunk, ami az eredeti weboldal. És nézzük meg a címsort. Olyan is előfordul, hogy valaki a Google-ben rákeres a keresőn valamilyen cégre, és az elsők között nem az eredeti oldalt hozza ki, hanem valami már létrehozott, utánzott oldalt. Tehát erre mindenképpen fontos odafigyelni, hogy nézzük meg a címsort. Akkor a másik az például pénzügyi szolgáltatóknál, vagy más szolgáltatóknál is. Nagyon lényeges, hogyha megkeresnek bennünket, vagy SMS-t küldenek, vagy egyéb minden, például a banki csalások kifejezetten elépülnek, hogy amikor valakit felhívnak, és azt mondják, hogy a bankból telefonálnak, és mondjuk engem felhívnak, bankból telefonálnak, az én számlámról most éppen készülnek kifizetni egy 400-valány ezer forintos vásárlást, és hogy én vásároltam-e. És én kétségbe esek rögtön, hogy dehogy, hát én nem vásároltam ennyi pénzért, megnyugtatnak, hogy jó, akkor ők segítenek megállítani ezt a tranzakciót, akkor, hogyha megadom az adataimat. Ilyen esetekben ne adjam meg az adataimat, mert hogy gyakorlatilag, hogyha probléma van a számlámmal, akkor a banknál ezt tudni fogják. Tehát megszakítom a vonalat, és felhívom a bankomat az információs vonalon, aminek a száma például a bankkártyán is rajta van. És ott biztos, hogy a bankkal fogok beszélni, és meg tudom kérdezni, hogy ott van-e valami probléma. Egyébként nagyon érdekes a banki hívásoknál, hogyha a telefonon azt mondják, hogy jó, hát akkor mondjam meg a... azonosítani kell engem, és mondjam meg például a bankkártyámnak a számát, és annak mondjuk a PIN kódját, vagy a CVC kódját, ami ugye a hátulján van. Hát, hogyha a bankból telefonál, akkor ezt látják. Tehát egy banki ügyintéző ezt látja. Engem is fel szokott hívni banki ügyintéző, megkérdezi az édesanyám nevét, a születési dátumomat, meg a születési helyemet. Egyébként az, hogy például volt olyan már, akitől megkérdezték, hogy is mennyi pénz van a számláján. Hát az egyenlegemet, ha a banki ügyintéző hív, előtte ott van nyilván nyitva az a felület, amin látja az én pénzügyi helyzetemet, minden más, tehát ilyet nem kérdez. Tehát ezekre nagyon oda tudunk figyelni. Tehát az internetes oldalak esetében a címsort mindenképp nézzük meg. Ilyen telefonhívásoknál például nagyon hasznos, ha visszakérdezünk. Tehát például megkérdezi, hogy önnek van egy folyószámlája, aminek mi a száma? És miért ön nem látja? És nagyon sok az interneten például vannak ilyen beszélgetések, amelyeket rögzítettek, hogy egy idő után a csaló kiesik a szerepéből, és elkezdi szidalmazni azt az embert, akit felhívott, mert hogy nem vette be úgymond a mesét, és nem tudta őt becsapni. Tehát ez is egy nagyon lényeges kérdés. És amire tényleg mindig figyeljünk oda, nem szabad megadni, csak például hivatalos fizető oldalakon szabad megadni az adatainkat, de ugye ezek is már annyira megtévesztőek, hogy tanácsos tényleg rendkívül körültekintőnek lenni. Én azt szoktam mondani, hogy már ugye a pénzügyi szolgáltatók, a csomagküldők is, mindenki nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy próbálja megóvni az ügyfeleit ezektől a csalásoktól. Rengeteg információs anyag van az interneten, amit el lehet olvasni. Tehát például, hogyha én kapok egy SMS-t vagy egy e-mailt, amiben nekem ajánlanak bármit, vagy bármilyen céget megemlítenek, hogy ezzel nekem ügyem van ezzel a céggel, hogy szállít nekem, vagy nyereményjáték van, vagy vásároltam, vagy bármi, egy egyszerű kereséssel beírom, hogy mondjuk a cég neve és csalás, már kijönnek azok a tájékoztató anyagok. Például mostanában van az alkalmazás, amin ugye használt dolgokat lehet hirdetni és lehet vásárolni. Ami egyébként egy nagyon hasznos dolog lenne, viszont rengeteg csalás történik úgy, hogy felveszik a hirdetőkkel a kapcsolatot és kicsalják tőlük az adataikat. Erre maga a cég is figyelmeztet. Olyan tájékoztatót készített a felhasználók számára, ahol még azokat a dolgokat is kifényképezték, hogy mit lát az illető a mobiltelefonján és a számítógépén. Ez egyébként rendkívül dicséretes, tehát hogy a szolgáltatók is próbálnak tájékoztatni, úgyhogy én azt javasolnám mindenkinek, hogy tájékoztatni. tájékozódjon. Tehát megéri az a negyed óra, amíg utána néz az interneten, hogy aztán ne legyen nagyobb kára.
1: A magyar rendőrség hivatalos weboldalán olyan módszerre is felhívták a figyelmet, ami valakinek a megzsarolására épül. Az elkövetők általában azt írják a címzetteknek, hogy megszerezték a személyes adataikat, hozzáfértek privát fájlokhoz a számítógépükről, és ha nem fizetnek, nyilvánosságra hozzák azokat. Az sem kizárt, hogy tényleg megszerezték valamilyen adatainkat, például egy jelszót, és azt megjelenítik az üzenetben, hogy a fenyegetésük még inkább hiteles legyen. A jelszavak viszont a legtöbb esetben az interneten nyilvánosan elérhető, kiszivárgott jelszó adatbázisokból származnak, a jelszó megjelenítése önmagában még nem jelenti azt, hogy bárki is hozzáfért az eszközünkhöz. Az elkövetők legtöbbször kriptovalutában kérik a kifizetés teljesítését, mivel ez a fizetési forma nehezen visszakövethető. Ha ilyen üzenet érkezik a postafiókjába, semmiképpen ne tegyen eleget a követeléseknek. A fenyegetés ellenére a feladó nem rendelkezik személyes adataival, az e-mailt tömegesen küldik el, abban bízva, hogy minél többen megijednek az üres fenyegetésektől. Javasoljuk az így beérkezett elektronikus üzenet végleges törlését a postafiókból, semmiképpen se válaszoljunk az üzenetre, ne vegyük fel a kapcsolatot a feladóval. A népszerű e-mail szolgáltatóknál még arra is lehetőség van, hogy jelentsük az üzenetet, így nem csak a szolgáltatót figyelmeztetjük, de egyben megelőzhetjük, hogy mások bűncselekmény áldozatává váljanak. Az internetes csalások minden korosztályt érintik, ám a telefonos betyárok, illetve a házalók sokszor az idősebb korosztályt szemelik ki maguknak áldozatul. Mire kell odafigyelni, ha megcsörren a telefonunk, és egy ismeretlen, legtöbb esetben külföldi számot látunk a kijelzőn? És mi a teendő akkor, ha becsöngetnek hozzánk valamilyen kecsegtető ajánlatot ígérve? Ha pedig mégis csalás áldozatává váltunk, mik a következő lépések, mi ilyenkor a teendő? Ezekről mesél dr. Szombati Andrea rendőrőrnagy a beszélgetésünk következő részében, ami egy kis szünet után folytatódik.

0: Rádió.
1: Egy időben nagy divat volt, talán még most is előfordul, hogy külföldi hívásokkal csalnak ki pénzt. Ilyenkor főleg az idősebbek érintettek, akik lehet, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan mire kell odafigyelni, hogyan szűrhető ki, hogy az a szám külföldi vagy sem. Milyen tanácsot tudnál nekik adni?
2: Nyilván azt azért jó közelítéssel az ember be tudja lőni, hogy vár-e külföldről hívást. Tehát mondjuk, hogyha éppen elutazott a családtag, ez nyáron aktuális is lehet, akkor lehet, hogy vár hívást, de alapvetően az, hogy vannak-e külföldön ismerősök, rokonok, akik pont most velem fel akarják venni a kapcsolatot, ezt úgy nagyjából tudom. Ha nincsenek, eleve nem fogadok ilyen hívásokat. Ha pedig vannak, akkor is azt kellene tenni ilyenkor, hogy nem fogadni azt az ismeretlen számról érkező hívást, hanem nyilván még mielőtt fogadnánk, bontani ezt a hívást, és azon a számon, amit egyébként szoktunk beszélni a rokonunkkal, családtagunkkal, felvenni vele a kapcsolatot. Te hívtál most? És mindjárt elkerüljük azt, hogy fogadjunk egy ilyen hívást. Ezekkel kapcsolatban még egy dolog, hogyha ilyen nem fogadott hívásom van, mert ugye nem fogadom ezt a hívást, akkor meg lehet tenni, én már kipróbáltam, hogy beírtam az internetes keresőbe egy ilyen telefonszámot, amit nem ismertem, és felhívtak róla. És abszolút kiadta, hogy korábban kinek mi volt ezzel a tapasztalata. Tehát ezekről is már információt cserélnek az emberek, és ilyen formán még mielőtt bennünket kár érne, gyakorlatilag a más kárából tudunk okulni. Tehát nagyon sokszor, és időseknek is el lehet mondani, hogy ne fogadjanak ismeretlen számról hívásokat, hogyha esetleg úgy gondolják, hogy éppen külföldről az unoka, vagy a gyermek, vagy bárki jelentkezne be, akkor is inkább bontsák ezt a vonalat, tehát ne is fogadják a hívást, és hívják fel az itt Magyarországon lévő rokonukat, vagy éppen a külföldön lévő rokont, azon a számon, amit egyébként szoktak beszélni, és kérdezzék meg, te voltál, aki az imént hívott engem?
1: Az internetes csalók megjelenése előtt a házalók járták a várost, illetve a kisebb falukat, valamilyen szolgáltatást kínálva. Itt is főként az idősebb korosztályt célozták meg. A házalók mostanában mennyire jelentenek problémát? Vagy ők valamennyire azért visszavonultak, és ők is inkább az interneten keresztül keresik az áldozataikat?
2: Most inkább az internet felé tolódott ez el, tehát mérsékelt számban és ritkábban kapunk bejelentéseket olyanról, hogy valakiket háznál keresnek meg, de az ténykérdés, hogy időnként előfordul, hogy valahová becsengetnek. Bármilyen szolgáltatást, bármilyen terméket ajánlanak. Én úgy gondolom, hogy fontos minden jó ajánlatot is mérlegelni. Tehát hiába becsenget, és azt mondja, hogy ez rendkívül olcsó, de nem biztos, hogy olyan minőségű, amilyet én szeretnék vásárolni. Illetve legyen gyanús az, amikor gyors döntést sürgetnek. Tehát azt mondják, hogy most itt vannak, most ezt én megvehetem ennyiért, de csak most, csak itt, többet nem hozzák nekem ezt vissza, mert ugye nyilván itt nincs esélyem végig gondolni. Egyáltalán szükségem van-e erre a termékre? Tehát én szerettem volna éppen új redőnyt, vagy új ablakot, vagy bármi mást. Hogyha igen, akkor miért? Tehát, hogy milyen áron és milyen minőségűt. Tehát ezeket a dolgokat mindig érdemes végig gondolni. Egyébként ez egy érdekes jogi helyzet, mert ilyen helyzetekben megvalósulhatnak valóban csalásbűncselekmények is, de az is előfordulhat, hogy én úgy döntök, hogy megrendelem azt a szolgáltatást, hogy megveszem azt a terméket, tehát megállapodok az eladóval vagy a szolgáltatóval, és ebből végül egy polgári jogi jogvita lesz, mert ugyan teljesítik, tehát mondjuk beszerelik nekem az ablakot, amit én kifizetek, de nem lesz olyan, mint amilyen, tehát gyakorlatilag egy hibás teljesítés, vagy egy nem megfelelő minőségű termék, és ez más, tehát ez nem csalás bűncselekmény, megállapodtunk, és én egyeztem bele, én kértem ezt a szolgáltatást. Tehát nagyon figyeljünk erre oda, itt megint az idősekre azért felhívnám a figyelmet, hiszen őket könnyebb ilyenfajta ügyletekkel megtalálni, és azt mondani, hogy nekik erre szükségük van, mert mondjuk az egészségük miatt ezt az ágynemű garnitúrát feltétlenül meg kell vásárolniuk egyéb. Hát feltételezzük, és nyilván az a szerencsés, hogyha vannak hozzátartozók, akik időnként elbeszélgetnek az idősekkel arról, hogy ha idegenek csengetnek be bármilyen ajánlattal, bármivel, akkor ne engedjék be őket, ne vegyék elő például, hogyha tűzifát rendelnek, és érkezik a fa, akkor ne vegyék elő az összes megtakarított pénzüket a szállítók előtt, hanem előtte készítsék ki a vételárat. Tehát ezek mind-mind olyan fontos szabályok, amiket érdemes időnként elmondani családtagként az időseknek, de hogyha az idős embernek sajnos nincsenek családtagjai, és mondjuk még egy megbízható szomszéd sincsen, akkor a szociális ellátórendszerben szoktak erre figyelmeztetni, és ilyen dolgokat elmondani. Például az én bűnmegelőzési kollégáim is rendszeresen járnak idősek klubjaiba, és elmondják ezeket a fontos tanácsokat.
1: Mindent megtesztek azért, hogy tájékoztassátok a lakosokat a csalásokról. de így is rengeteg bejelentést kaptok. Tegyük fel, valakit átvertek valamilyen módon. Mi a következő lépés, mit tehet ilyenkor az illető?
2: Azonnal hívni bennünket, illetve hogyha internetes csalásról van szó, és a bankszámláját érinti a bankot. Ugyanis már a bankok is nagyon felkészültek erre, és sok esetben meg tudják állítani azt a tranzakciót, ami éppen elindult, és esetleg a pénz ilyen formában nem megy el a számláról. Ugyanakkor azt is el kell mondani, és ezért hangsúlyozok, hogy legyenek elővigyázatosak, hogy sok esetben a csalók külföldi számlákra utaltatják rögtön ezt az összeget, és onnan már nagyon nehéz vagy lehetetlen visszaszerezni, tehát ezért a legjobb védekezés a megelőzés. De a lényeg az, hogy ha azt vettük észre, hogy mondjuk a bankszámlánk fölött valaki átvette az uralmat, és olyan dolgok történnek, akkor hívjuk a bankot és hívjuk a rendőrséget. Mindenképpen egyébként a mi munkatársaink is rendkívül élénk kapcsolatban vannak a szolgáltatókkal, és mi is azonnal jelzéseket szoktunk küldeni. Számunkra is nagyon fontos, hogy minél nagyobb arányban megtérüljön az a kár, ami az internetes csalások áldozatait éri, de tényleg nyomatékosítanám ismételten, hogy a legjobb védekezés a megelőzés. Ne adjuk meg az adatainkat, ne álljunk szóba idegenekkel, idegenek kéréseire ne utaljunk, ne küldjünk pénzt, ne higgyük el azt, hogy nagy összeget nyertünk, vagy éppen velünk szeretnének megosztani bármilyen nagy összeget. Tehát azt látjuk, hogy azért az esetek többségében rendkívül hihetetlenek ezek a történetek, de azt is látjuk, hogy vannak olyanok, ami már rém megtévesztő. Tehát amikor egy e-mailt, egy SMS-t küldenek, vagy egy üzenetet küldenek, és abban ilyen linkekre csak rá kell kattintani, valóban így van, hogy már nincsen korosztályhoz kötve, hogy kit sikerül megtéveszteni és becsapni. Sajnos mindenkire leselkedik ez a veszély, ezért kell nagyon elővigyázatosnak lenni.
1: A módszerek részletes kibeszélését követően dr. Szombati Andrea rendőr őrnagy megosztja velünk, mekkora az esélye annak, hogy az áldozatoktól kicsalt pénzt még valaha is visszakapják, illetve megtalálják

0: Rádió.
1: Sokszor a csalók külföldön élnek vagy tartózkodnak, esetleg külföldi számlaszámra kérik az átutalni kívánt összeget. Ebben az esetben kicsit nehéz visszaszerezni az ellopott pénzösszeget, de úgy általánosságban mekkora az esély arra, hogy az áldozata a kicsalt pénzt még valaha is látja, esetleg visszautalják neki.
2: Érdekes dolog ez, mert nyilván mindenki azon van, hogy segítsen a hozzánk érkező panaszosokon és károsultakon, és a bankok, a pénzügyi szolgáltatók is erre kifejezetten rendszert működtetnek, hogy gyorsan tudjanak reagálni, de egyrészt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor külföldi számlákra mennek, itt szinte reménytelen, illetve még egy dolog van, hogy ha magam közreműködöm benne, tehát én adom meg a saját adataimat, akkor elképzelhető, hogy ugye már nem lehet segíteni ezen. Úgyhogy tényleg azt kérjük mindenkitől, hogy kétszer is gondolja át. De tudjuk, hogy mindig gyors döntést csürgetnek. Például mostanában kevesebb van, de korábban több volt. Egy streamer szolgáltató nevében küldözgettek üzeneteket, és azt írták az embereknek, hogy a legutóbbi befizetésük, mert ugye ez egy havi előfizetéses rendszer, nem érkezett meg, és hogy fizessék be újra a díjat, mert különben nem fogják majd látni a műsort. És nyilván, hogyha valaki éppen a napi ügyeit intézi, vagy munkában van, netán bevásárol, megkapja az üzenetet, jaj, nem érkezett be a számla, gyorsan rányom, gyorsan megadja a banki adatait, jó, szuper, befizettük a streamer szolgáltató számlát, este is lesz film otthon, csak éppen az egy

0: hamis SMS volt, amiben csalók csalták ki az ő bankkártya számát. Tehát mindenképpen érdemes ezeket az üzeneteket, amik érkeznek, tehát e-mail vagy SMS, és még ha olyan is, hogy nekem például van előfizetésem annál a szolgáltatónál, és azt írják, hogy nem érkezett be, mindenképpen érdemes ezt nyugodt körülmények között megnézni ezt az üzenetet, és felhívni az ügyfélszolgálatot, hogy valóban nekem fizetnem kell-e, mert így megóvhatjuk magunkat az ilyen csalásoktól.
1: Nyilván a külföldi elkövetőket nehéz nektek ilyenkor elfogni, de ha vármegyei szinten nézzük, mekkora az esélye annak, hogy az elkövetőket megtaláljátok és őrizetbe is tudjátok venni őket?
0: A rendőrségen is vannak olyan osztályok, akik kifejezetten az interneten elkövetett bűncselekményekkel foglalkoznak, mint ahogy a megelőzési területen is, ahogy a kiberpajzs és egyéb nagy energiákat mozgósítunk azért, hogy legyenek ilyenfajta tájékoztatóanyagok, a felderítésben is komoly erők és energiák vannak. Békés megyében például be tudok számolni olyan esetről, amikor internetes csalókat vettek őrizetbe a kollégáim. Vésztőről hirdetett két férfi. Gyakorlatilag úgy osztották meg a szerepeket, hogy az egyikük feladta a hirdetéseket. Különböző dolgokat kínált, leginkább mobiltelefonokat kínált, és egyszer meghirdette a saját játékkonzolját is, de zömmel mobiltelefonokat, és amikor jelentkeztek nála emberek, hogy ezt meg akarják venni, akkor ő nem a számlaadatokat és a bankkártya adatokat csalta ki, hanem előre utalásra elkérte a vételárat, majd nem küldte el ezeket a telefonokat, hát azért nem is volt neki ilyen. És ezt hol a saját számlájára kérte ugye a pénzeket, hol pedig a barátja megadta az ő feleségének a számlaszámát, és arra tehát két számlára játszottak, úgymond. Ezeket a pénzeket utána nyilván felvették és felérték, elköltötték. Az egyik férfit még múlt héten, azt hiszem csütörtökön, majd hétfőn pedig a társát is elfogták és őrizetbe vették a kollégák, tehát ez klasszikus internetes csalás, ami a vásárlásokhoz köthető, úgyhogy vannak eredményeink, és a kollégáink azon dolgoznak, hogy legyen is ezután ennek a nyomozó munkának, felderítő munkának eredménye, és persze azon, hogy minél több kár megtérülhessen, ugyanakkor tényleg a megelőzés fontossága az megkérdőjelezhetetlen.
1: Az internetes csalások különböző módszereiről, a hívások és az SMS-ek általi csalásokról, és még a házalókról is szó volt. Nagyon részletesen bemutattad azt nekem és a hallgatóknak is, hogy mire figyeljenek oda, milyen intőjeleket lehet észrevenni. Van-e esetleg valami, amiről nem beszéltünk még, de szeretném megosztani a hallgatókkal?
0: Úgy hiszem, hogy szinte mindent átbeszéltünk. A tanulsága talán mindezeknek az, hogy a különböző történeteknek, csalási módszereknek a tárháza szinte végtelen. Tehát nagyon körültekintőnek kell lennünk akkor, hogyha meg akarjuk magunkat óvni ezektől a dolgoktól, de kénytelenek vagyunk tájékozódni, és kénytelenek vagyunk óvatosnak lenni, hiszen valóban, mint mondtam, több százezer, sőt több millió forintok tűnnek el számlákról, illetve az ilyenfajta csalások kapcsán ilyen nagyságrendű kár éri az embereket. Tehát mindig legyenek körültekintőek, tájékozódjanak, olvassanak ilyen jellegű rendőrségi vagy banki vagy egyéb szolgáltatóktól különböző tájékoztatókat. Figyeljék a híradásokat is, mert abból is nagyon sokat lehet tanulni, hogy mással mi fordult elő. Erre itt Békésvár megyében mi is nagy hangsúlyt fektetünk, tehát hogyha újabb módszer jelenik meg, akkor erről kiadunk tájékoztatást, tehát a rendőrségi közleményekből is nagyon sokat lehet tanulni, hogy melyik azok a helyzetek, amiket felismerhetünk. Így reméljük, hogy így eredményesen tudjuk felvenni a harcot az elkövetőkkel szemben.
1: Összefoglalva tehát, ne adjuk meg a banki adatainkat, és ne küldjünk másolatot okmányainkról. A banknak elég megadni a nevet, születési helyet és időt, esetleg a lakcímünket. A beazonosításhoz nem kell megadni a bankszámlaszámot, a bankkártyaszámot és a jelszavakat. Ha a gyanús hívást kapunk, bontsuk a vonalat, hívjuk fel a bankunk hivatalos telefonszámát és érdeklődjünk náluk. A telefonos ügyintéző javaslatára ne töltsünk le semmilyen programot, alkalmazást. Az üzeneteknél először bizonyosodjunk meg arról, hogy valóban az-e a feladó, akinek állítja magát, ha az üzenet bármilyen linket tartalmaz, ne kattintsunk rá. Ha a csomagot várunk és kapunk egy értesítést, ellenőrizzük, hogy valóban attól a csomagküldő szolgáltatótól kaptuk-e az értesítést, amitől a csomagot várjuk. Az üzenetben érkezett linkre kattintva ellenőrizzük, hogy milyen címen nyílik meg az adott tartalom, és amennyiben ez már látszólag is eltér a szolgáltató valós oldalától, zárjuk be azt. Az androidos eszközökön nem javasolt az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésének engedélyezése. Emellett sokat segíthet, ha a számítógépre és a telefonra az üzeneteket, letöltéseket és a webhelyeket ellenőrző programot telepítünk. Legyünk szemfülesek és tájékozottak, hiszen könnyen válhatunk mi is áldozatokká.

0: A magazin műsorunk vendége dr. Szombati Andrea, rendőrőrnagy, a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság szóvivője volt. Az internetes csalásokról további tájékoztatókat a Magyar Rendőrség hivatalos weboldalán érhetnek el. A rendőrőrnaggyal folytatott beszélgetés teljes terjedelmében elérhető a Körös Hírcentrum oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Legyünk tájékozottak és szemfülesek, hiszen könnyen válhatunk mi is csalók áldozatává. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, a Körös Hírcentrum tudósítója. További kellemes rádiózást kívánok!
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elutasította az Európai Parlament plenáris ülése a magyar hatóságok kérelmét Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztésére. A büntető eljárás Hankó Balázs volt miniszter rágalmazás miatti feljelentése nyomán indult, miután a demokratikus koalíció képviselője a Szülő utcai gyermekotthonokban történt bántalmazások kapcsán az állami támogatásokról és az egyházi felelősségről tett fel kérdéseket. Az Európai Parlament jogi bizottságának júniusi ajánlását megerősítő döntés értelmében a politikus elleni eljárás a képviselői mandátumának ideje alatt nem folytatható, így az a mentesség értelmében szünetel. Már csak július 9-éig csütörtökig van lehetőségük a felsőoktatásba jelentkezőknek arra, hogy pótolják a még hiányzó dokumentumaikat és egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az F-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a sorrend módosítás során új képzés már nem rögzíthető, de a nem kívánt helyek visszavonhatók. A hivatal felhívta a figyelmet, hogy a 2006 után megszerzett hazai érettségi bizonyítványokat és a 2003 utáni nyelvi vizsgákat nem kell feltölteni, mert azokat a rendszer közhiteles nyilvántartásból automatikusan átveszi. Az elérhetőségek ellenőrzésére is eddig a határidőig van lehetőség, a ponthatárokat pedig július 23-án este hirdetik ki. Összesen 156 földmozgást regisztrált júniusban a Kárpát-medencében a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium. A kutatóintézet tájékoztatása szerint a Kárpát-Pannon régióban észlelt események közül 33 természetes eredetű földrengés, 123 pedig bányarobbantás volt. A szakemberek hozzátették, hogy a múlt hónapban egyetlen földmozgás sem járt lakossági észleléssel a térségben. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, már bizony megérkeztünk a kis pénteki naphoz. Itt a csütörtök, remélem, hogy mentálisan mindenkinek egy picit könnyebb lesz ezen túllendülni, én pedig hozom a leghasznosabb infókat és a jó dalokat ma reggel is.
0: Sokasz!

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, már július 9-e van, ébredjünk együtt. Ma a Lukréciák és a Verák a névnaposok, őket innen is köszöntöm. Rajtuk kívül az Eleonórák, a Margitok, a Félixek, a Veronikák, a Hajnák, a Koppányok, a Faustinák és a Gottfriedek is ünnepelnek ma. Nekik is sok boldogságot kívánok.
1: Reggeli Start, Music Latte.

0: Startrádió.
1: Sok zene és még több. Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A csapatok fogynak.
4: Az én csapatom is kiesett.
3: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
3: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
3: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
3: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...

Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours.

Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Július 9-e van. Ezen a napon született Fanándor hajótervező, építő, óceáni vitorlázó, aki egy

Dül körbevitorlázta a földet. 1953-ban született. Ezen a napon született meg Siminfalvi Sándor színész, érdemes művész, és Keres Emil Kossuth és kétszeres Jászai Mari Díjas színművész. Sok.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Lab.

0: Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Közeledünk a 7 óra felé, ami azt jelenti, hogy hát bizony egyre többen indulnak útnak, mennek például a munkahely irányába, úgyhogy én hozom a jó zenéket, hogy a reggeli csúcsforgalomban is izgalmas lehessen majd a következő órában a helyzet. Előtte viszont még hírek is jönnek, úgyhogy érdemes a starttal maradni.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Szimbolikus időpontban 19 óra 56-kor elindult az átmeneti adás az M1 csatornán Bacsó Péter a Tanú című filmjével, miután kedd délután leállt a közmédia hagyományos műsora. Az MTVA közleménye szerint Magyarországon mostantól egy olyan közmédia épül, amely összehozza és tájékoztatja az embereket, nem pedig megosztja és félrevezeti őket. A következő napokban a hírcsatornán a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók, míg a hírszolgáltatás fokozatosan tér majd vissza az új szerkezeti elvek szerint. A sport közvetítéseket, köztük a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit a változások nem érintik, azok változatlanul elérhetők a nézők számára. Új funkciót kell találni a mezőhegyesi Ménes birtokra tervezett több milliárdos luxus hotelnek, jelentette be Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A politikus kifejtette, hogy a Fidesz kormány alatt indított beruházás az eredeti 1,2 milliárdról mostanra 3,5 milliárd forintra drágult, miközben a kihasználhatóságára nem készült tanulmány. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, hogy a projekt a közpénzek kiszivattyúzására is alkalmas volt, ezért a luxusszálló helyett az épületnek vissza kell adni a valódi oktatási és mezőgazdasági funkcióját. George Clooney kapja az Aranyoroszlán életműdíjat a szeptember 2-án kezdődő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A 65 éves kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, producer és rendező a világ legrégebbi filmfórumának visszatérő vendége, ahol korábban olyan sikeres alkotásokat mutatott be, mint a Jó estét, jó szerencsét vagy a Gravitáció. Alberto Barber a fesztivál igazgató indoklásában karizmatikus, sokoldalú és eredeti művészként jellemezte George Clooney-t, kiemelve a humanitárius és társadalmi ügyek iránti elkötelezettségét is. A velencei seregszemle teljes versenyprogramját július 23-án hozzák nyilvánosságra.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Kudarcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gulöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 7 óra is elmúlt már, jó reggelt kívánok, Csabán a Start Rádió szól, megállás nélkül a leghasznosabb információkkal és a jó zenékkel. Itt a csütörtök, a kispénteki nap, bízom benne, hogy ez kellő lendülettel telhet.
0: Sok,

0: Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
5: Akkor nézz körül még egyszer.
3: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
6: Viszértől fájó duzzadt láb? A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Miért nem termel a napelemem?
8: Mert koszos haver.
7: És kimossa le?
9: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
10: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
11: Internetix.
10: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
11: Internetix.
10: Díjmentes bekötés.
11: Internetix.
10: Legmodernebb optikai hálózat.
11: Internetix.
10: Megbízható, elérhető, korlátlan.
11: Internetix.
10: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
11: Internetix.
10: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
12: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
13: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.
14: Sok a szere?
15: Start rá.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

Szép csütörtök reggelt kívánok, a Start Rádiót hallgatja ma is sok zenével, és most még többen. Nem tudom önök, hogy vannak vele, én azért rendkívüli mód örülök annak, hogy legalább a hajnalok kellemesen lehűlne, nyitott ablaknál alszom, és elképesztő mód frissítő. Napközben azért természetesen erős még mindig az időjárás, hiszen mára is 29 fokot ígérnek a legmelegebb órákra Csabára.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 9-én indul az Egri borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál Villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamara Zenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rock legendákkal, Viki Dál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Szintia.
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reggel is tart. Music lett.

0: Itt a Start Rádió, jó reggelt! Július 9-e van, 1357-ben ezen a napon tették le a prágai Károly híd alapkötvét, a letétel pontos időpontját asztrológusok határozták meg. 1552-ben ezen a napon Drégely vár bevételénél elesett Szondi György várkapitány, akit díszes pompával temetett el Alipasa. Azért ez egy eléggé korrekt gesztus volt. 1381-ben ezen a napon jelent meg Gróf Széchenyi István Világ című műve.
1: Sok a szeres!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
3: még több.
0: És még több.
3: Start Rádió.

0: Köszönöm, hogy együtt indítjuk a napot, itt a Start Rádió. Hamarosan 8 óra lesz, egyre többen megérkeznek a munkahely irányába. Nekik bizony kitartást kívánok. A következő órában is izgalmas információk, jó zenék, Csabán a Starton.
1: Sok,

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Nem csillapodtak a kedélyek a drámai módon és feszült hangulatban véget ért Argentina-Egyiptom világbajnoki 8-at döntő lefújása után sem. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Mint ismeretes, az egyiptomiak 2-0-ás vezetésről kaptak ki 3-2-re, majd a lefújást követően az észak-afrikaiak keményen bírálták a játékvezetést, sőt azt sugallták, hogy a torna Argentina sikere felé van irányítva. A dél-amerikaiak fordítását több vitatott jelenet is kísérte, a VAR érvénytelenített Zico első gólját egy szabálytalanság miatt, az egyiptomiak pedig úgy vélték, a győztes argentin találat előtt nekik járt volna szabadrugás, illetve büntetőt is reklamáltak. A lefújás után az egyiptomi szövetségi kapitány Hossam Hassan is rendkívül élesen fogalmazott, és azt mondta, ezek után már a világbajnokság hátralévő részét nem kívánja követni. Hassan azt is állította, hogy az egyiptomi szövetség már a mérkőzés előtt kifogásolta a francia játékvezetőt, és szerinte a bíróra nyomás nehezedett, annak érdekében, hogy a címvédő Argentina jusson tovább.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem mond,
4: sokat
0: nem.
4: Még több.
0: És még több.
1: Start Rádió.
5: Elmúlt már 8 óra is, csodaszép csütörtök reggelt kívánok itt a Start Rádió. Ma is sok zenével és most még többel. Érdemes nagyon-nagyon figyelni, hiszen rengeteg hasznos információ jön a munkaidő első órája alatt is, és persze sok jó dal.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallottak.

0: Szép reggelt, Békés Csabán a Start Rádió szól. Alkánikulában nehéz aludni. Hogyan tehetjük ezt könnyebbé, merül fel a kérdés. A nehéz vastag takarók, műszáras ágyneműk csapdába ejtik a hőt és persze az izzadságot. Érdemes 100% pamut vagy lemvászonanyagú lepedőkre is húzatra váltani, mert ezek jól szellőznek és elvezetik a nedvességet. Takaró helyett pedig érdemes lehet csak egy vékony pamut lepedőt használni.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a...

Itt a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Kánikulai alvás nehéz. Érdemes elalvás előtt egy órával kiszellőztetni a szobát, majd lesötétíteni redőnnyel, hogy hűvös maradjon bent. Használjunk ventilátort, hogyha nincs klíma, és egy trükk, én mindig azt csinálom, hogy az erkély ajtóba teszem a ventilátort, tehát hogy a kinti lehűlt levegőt pörgesse be a szobába, hiszen melegek a falak, nyomja ki magából a meleget, és hiába hűl le mondjuk kint 16-17 fokra, hogyha a panel nálunk önti magából a meleget. Így viszont, hogyha a kinti hűvös levegőt tekeri be a ventilátor, akkor már is könnyebb lesz.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere,
3: Start Rádió,
0: és még többet.

Itt a Start Rádió ma is sok zenével, és természetesen most még többel. Percek kérdése és 9 óra lesz. Én megyek, de persze a Start Rádió itt marad. Hasznos információkkal, jó zenékkel egész nap. Úgyhogy tartson velünk. Én jövök holnap reggel 6-tól.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
1: Sok zene, és még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallja. A FIFA elutasította a franciák fellebbezését, a szövetség nem törölte el Olise Paraguay ellen kapott sárgalapját, így a Bayern München támadója egy újabb figyelmeztetés esetén kihagyná az elődöntőt, ha a franciák tovább jutnának. A döntés azért is keltett figyelmet, mert korábban a FIFA eltörölte az amerikai balogun eltiltását, ami több futballszereplőnél felháborodást váltott ki. A francia válogatott csütörtökön 22 órától Marokkó ellen lép pályára negyed döntőben. Az Opta szuperszámítógépe továbbra is a francia világbajnoki sikert valószínűsíti. A brit elemző cég szerint a franciáknak 28,89% az esélyük a végső győzelemre. Mögöttük az Európa bajnok Spanyolország és Anglia következik, Argentina a negyedik helyre csúszott vissza, míg Norvégiának, Marokkónak, Belgiumnak és Svájcnak már 10% alatti esélyt ad a modell a világbajnoki cím megszerzésére. 9 év után távozik a horvát válogatott kapitánya, Zlatko Dalic. Az 59 éves szakember vezetésével Horvátország ezüstérmet nyert 2018-ban, majd 2022-ben bronzérmet, emellett a 2023-as Nemzetek Ligájába is döntőt játszott. Az idei tornán a horvátok a 32 között este ki, miután a 94. percben kapott góllal 2-1-re kikaptak Portugáliától. Súlyos sérülés miatt véget ért a Jordan Henderson világbajnoksága. Az angol középpályás a Mexikó elleni 8-ad döntő utáni ünneplésben esett el, és eltörte az alkarját. Henderson Kansas City-ben megműtötték, az Instagram oldalán pedig már köszönetet is mondott az őt operáló 3 sebésznek.
3: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szere?
5: Start Rádió.
1: És még több.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja az...
0: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Startrádió.
0: És még több.

0: és még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallja. A FIFA elutasította a franciák fellebbezését, a szövetség nem törölte el Olise Paraguay ellen kapott sárgalapját, így a Bayern München támadója egy újabb figyelmeztetés esetén kihagyná az elődöntőt, ha a franciák tovább jutnának. A döntés azért is keltett figyelmet, mert korábban a FIFA eltörölte az amerikai balogun eltiltását, ami több futballszereplőnél felháborodást váltott ki. A francia válogatott csütörtökön 22 órától Marokkó ellen lép pályára negyed döntőben. Az Opta szuperszámítógépe továbbra is a francia világbajnoki sikert valószínűsíti. A brit elemző cég szerint a franciáknak 28,89% az esélyük a végső győzelemre. Mögöttük az Európa bajnok Spanyolország és Anglia következik, Argentina a negyedik helyre csúszott vissza, míg Norvégiának, Marokkónak, Belgiumnak és Svájcnak már 10% alatti esélyt ad a modell a világbajnoki cím megszerzésére. 9 év után távozik a horvát válogatott kapitánya, Zlatko Dalic. Az 59 éves szakember vezetésével Horvátország ezüstérmet nyert 2018-ban, majd 2022-ben bronzérmet, emellett a 2023-as Nemzetek Ligájába is döntőt játszott. Az idei tornán a horvátok a 32 között estek ki, miután a 94. percben kapott góllal 2-1-re kikaptak Portugáliától. Súlyos sérülés miatt véget ért a Jordan Henderson világbajnoksága. Az angol középpályás a Mexikó elleni 8-ad döntő utáni ünneplésben esett el, és eltörte az alkarját. Henderson Kansas City-ben megműtötték, az Instagram oldalán pedig már köszönetet is mondott az őt operáló 3 sebésznek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza! Vedd könnyedén!
4: Startrádió!
0: Startrádió! Hú, de laza!
5: Sok zene és még több a Startrádión, a Napi laza indul, üdv a fedélzeten, ma is hozom a jó zenéket és a hasznos információkat, egészen délig rádiózhatunk együtt, bekészítve a jó zenék harmadája, tényleg, hogy a mai munka is kellemesen folytatódjon. Rádiózunk együtt egészen délig, tehát

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
7: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike!
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
9: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
10: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Sok zene is még több a Start Rádión a Napilaza szól. Itt van néhány érdekesség. A mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. 1831 napján történt, hogy megjelent Gróf Széchenyi István Világ című műve, illetve 1892-ben született ma Siménfalvi Sándor színész érdemes művész, illetve megszületett Ludwig Péter német csokoládégyáros műgyűjtő, aki feleségével múzeumokat alapított 1925 eme napján. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.
1: Napi Laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
0: Start rá.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Sokat nem mond, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. A mai névnaposainkról ne feledkezzünk meg, a Lukréciák és a Verák a mai nap ünnepeltjei. Nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. Én pedig egészen délig hozom a jó zenéket, ahogy ígértem. A következő órában pedig az egészségünk is majd fókuszban lesz. Rádiózzunk együtt a folytatásban is, meg annyi jó dallal.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeret. És még több.
3: Start Rádió.

0: Kulac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Kul öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Komoly veszteség érte a negyeddöntős belga válogatottat. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A labdarúgó világbajnokságon a negyeddöntőbe jutott belga válogatott elveszítette egyik legjobb játékosát, súlyos sérülést szenvedett Amadou Onana, a belgák meghatározó játékosa. A középpályást az Egyesült Államok elleni 8-döntő 21. percében kellett lecserélni. A találkozót követő orvosi vizsgálatok megerősítették, hogy a 24 éves középpályás előső keresztszalag szakadást szenvedett, így hosszú hónapokra harcképtelenné vált. Bár Belgium 4-1-es győzelmet aratott a társrendező amerikai válogatott felett, örömüket jelentősen beárnyékolta Onana sérülése. A belga válogatott pénteken Spanyolország ellen folytatja szereplését a negyeddöntőben, ahol már biztosan nélkülözniük kell az egyik meghatározó középpályásukat. A sérülés az Aston Villa számára is komoly veszteséget jelent, a klub vezető edzője Unai Emery a következő idényben kulcsszerepet szánt Onanának, így a hosszú kihagyás miatt az egyesület várhatóan kénytelen lesz felülvizsgálni nyári átigazolási terveit, hogy pótolja a belga középpályás kiesését.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Érdemes ma is a munkahelyen feltekerni egy picit a hangerőt, ugyanis hozzuk a jó zenéket, és a mai munkakedvet is a délelőtt utolsó órájában hozom most már a jó zenéket, és az érdekességeket az egészségünk jegyében nem sokára ismét hozok egy ilyet.
0: Napi laza! Vedd könnyedén!
5: Start Rádió!
6: Start Rádió!
0: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól, az egészségünk fókuszban most. Számos módszer létezik a szakemberek szerint a vízérbetegség kezelésére. Érdemes figyelembe venni minden esetben a betegség státuszát, és ennek megfelelően kiválasztani a legalkalmasabb gyógyító eljárást. Vízérkezelés során elsődlegesen mérsékelni kell a kockázati tényezőket, meg kell erősíteni az érfalakat, csökkenteni kell a vénában lévő nyomást, illetve a lassult áramlás miatti vérrögök képződésének megelőzése is rendkívül fontos. Az alkalmazható terápiás eljárások lehetnek krémek, kompressziós terápia, életmódváltás, vénás értorna, vagy éppen hagyományos viszérműtét, rádiófrekvenciás viszérkezelés és műtét, valamint lézeres viszérműtét is létezik már. Jó egészséget kívánok! Most egy jó dallal!
1: Napi Laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg! Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: és még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere, sok a szere. És még több.
3: Start Rádió. Start.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 9-e csütörtök, déli 12 óra van. Mesekönyveket és plüssöket gyűjtöttek a Jópálya tábor diákjai a kórház gyermekosztályának. Első helyszínen tartották meg a Körösparti Vasutas Fúvószenekar koncertjét. Ötnapos rendészeti gyakorlaton bizonyítottak a Gál Ferenc Egyetem végzősei. Napközis tábor 1000 gyermeknek az Erzsébet helyi iskolában. Már is mondom a részleteket. A Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezte a Jópálya tábort 6.-7. osztályos diákoknak, ahol a pályaorientáció mellett a társadalmi felelősségvállalás is kiemelt szerepet kapott. A fiatalok mesekönyveket, plüssjátékokat gyűjtöttek, az adományokat pedig a Békés Csabai Kórház gyermekosztályának ajánlották fel. A tábor egy héten át tanműhelyt és céglátogatásokkal várta a résztvevőket, többek között a Békés Csabai Média Centrum szerkesztőségében is jártak. A szervezők minden évben egy nemes ügy mellé állnak, ezúttal a Békésvár megyei központi kórház dr. Réti Pál tagkórházának gyermekosztálya kapta a felajánlásokat. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzési osztályvezetője elmondta, a diákok örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez, és egyetértettek abban, hogy kortársaik számára gyűjtsenek. Lelkesedésüknek köszönhetően több mint 20 csomag érkezett az átadásra. Hangsúlyozta, hogy a tábor nem csak a szakmák és a továbbtanulási lehetőségek megismeréséről szól, hanem az érzékenyítésről, önkéntességről és felelősségvállalásról is. A gyerekek egyre tudatosabban figyelnek egymásra és környezetükre, és fontos, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék azokat, akiknek szükségük van rá. A programban a kórházi látogatás mellett a Skill Laboratórium megismerése is szerepelt, mert sok diák érdeklődik az egészségügyi szakmák iránt. Az első csomagot jelképesen dr. Kolozsi Anita, a gyermekosztály Békés Csabai részlegvezető főorvosa vette át. Mint mondta, nagy örömmel fogadták a fiatalokat az intézményben. Hozzátette, hogy mindennapi céljuk, hogy barátságos környezetet teremtsenek a kisbetegek számára, és egy-egy vizsgálat vagy műtét alkalmával, bátorító figurával ajándékozzák meg őket. A plüssök folyamatosan nagy segítséget jelentenek. Külön öröm, hogy ezúttal gyerekektől érkezett az adomány, akik együtt éreznek a kórházban lévő kortársaikkal. A látogatás során a diákok az osztály működésébe is betekintést kaptak, hogy lássák, a kórházi környezettől nem kell tartani. Mit kapunk a múltból és mit hagyunk magunk után a jövőre? Erre a személyes és egyetemes kérdésre keresi a választ Bányai Inez, öltözéktervező iparművész, akinek Hagyaték című önálló kiállítása kedden délután nyílt meg a Munkácsy Mihály Múzeumban. A Zsilinszky Mihály terem megtelt élettel és színekkel, amikor nagyné Martin Emília, a múzeum igazgató helyettese köszöntötte a vendégeket. A falakon és térben elhelyezett alkotások, textilkollázsok és festett bútorok, újra gondolt ruhák egy sokszínű textíliákból font virágcsokorként hatottak. A tárlatot Völgyes Éva képzőművész, a Békés Csabai Evangélikus Gimnázium művészeti tagozatának nyugalmazott igazgató helyettese nyitotta meg. A kiállítás kurátora Gyarmati Gabriella művészet történész arról beszélt, hogy egy élő alkotó estében a legfontosabb feladat a művész és a házigazda intézmény elégedettségének összehangolása. Mint mondta, az anyag összeállítása számára is tartogatott meglepetéseket. Hangsúlyozta, az elmúlt 10 év Bányai Inez művészete sokat változott, gondolkodása és látásmódja új irányt vett, ami a kiállítás egészén tetten érhető. A múzeumi kollégák is elragadtatással fogadták a látottakat. A tárlat alcíme és központi kérdése, mit kapunk a múltból és mit hagyunk majd a jövőre. Mögött személyes veszteségek húzódnak. A megnyitó előtt az alkotó kissé feszülten, de megkönnyebbülten beszélt érzéseiről. Inez elmondta, hogy számára különösen nagy jelentőséggel bír ez a nap, hiszen korábban nem volt önálló kiállítása, és megható számára, hogy mindez szülővárosában valósulhatott meg. Az iparművész arról is beszélt, hogy ma már bátrabban nyúl vissza a múltba, és bátrabban tárja a nyilvánosság elé a személyes családi emlékeket. Üzenete egyetemes, fontos felismerni a család szerepét, és megbecsülni az együtt töltött időt. A kiállítást mindazoknak ajánlja, akik szeretnek nosztalgiázni, elmerengni a múlton, vagy éppen érdeklődnek a különleges vegyes technikák iránt. Bányai Inez öltözők tervezőként végzett, de alkotásaival maga biztosan lépi át a társművészetek határait, és izgalmas, sok rétegű világot teremt a látogatók számára.

0: A kedvezőtlen időjárás miatt nem a Jókai Színház előtt, hanem a Voke Békés Csabai Vasutas Művölődési Házban rendezték keddeste a térzenét. Az eső ellenére mintegy 130-an voltak kíváncsiak a Körösparti Vasutas koncert fúvószenekar hangversenyére. A nagy terem teljesen megtelt, sokan az aulából, sőt az épület előteréből követték az előadást. Mohácsiné Szeverényi Ágnes elmondta, hogy a hangverseny egyben a hétvégi négynapos erdélyi koncertkörút előfutama is volt. A zenekar a Békés Csabai közönségnek mutatta be azt a műsort, amelyet a következő napokban az erdélyi barátoknak is előadnak. A turné egyik állomása Kápolnásfalu lesz, ahol a Fúvós Fesztiválon szerepelnek, Szentegyházán pedig önálló koncertet adnak, valamint közös produkciókra is készülnek a helyi zenekarokkal. Az elnök kiemelte, hogy az utazás nem csak zenei, hanem közösségi élményt is jelent. A festői környezetben eltöltött néhány nap kiváló alkalom a csapatépítésre, amelyre az elmúlt hetek intenzív felkészülése után nagy szükség van. A Békés Csabai koncerten változatos műsor várta a közönséget. Felcsendült egy finn zeneszerző műve, majd a Coldplay legismertebb slágereinek fúvószenekari feldolgozása is nagy sikert aratott. Könnyű zenei válogatás, olasz örökzöldek, Ennio Morricone emlékezetes filmzenéi és ünnepi magyar indulók is szerepeltek a repertoárban. A koncert elején Bálint Benjamin, a trombita szólam vezetője köszöntötte a közönséget. A fiatal zenész évek óta meghatározó tagja az együttesnek, jelenléte jól mutatja a fiatal generáció egyre aktívabb szerepvállalását. A szervezők előzetesen kijelölték az első helyszínt, erről a közösségi oldalukon tájékoztatták az érdeklődőket. A sikeres Békés Csabai hangverseny méltó felvezetése volt az erdélyi koncertkörútnak. A zenekar bizakodva indult útnak, hogy határon túl is megoszta közönségével a zene örömét. Intenzív élményekkel teli szakmai gyakorlaton vett részt a Békési Gál Ferenc Egyetem technikumának végzős rendészeti tagozatos tanulói. A fiatalok 5 napon át erőnléti edzéseken, országos rendőri szerveknél és különleges szolgálati helyszíneken ismerkedtek meg a hivatás mindennapi kihívásaival. A június 29 és július 3-a között zajló gyakorlatot az intézmény igazgatónője Várszegi Éva szervezte. A program nem csak fizikai felkészültséget, hanem a modern rendőrségi szakterületek megismerését is cél. Ki. A pénteki zárónapon élménybeszámolók és értékelések formájában összegezték a hét tapasztalatait. A szervezők bíznak abban, hogy az exkluzív betekintés megerősíti a fiatalok elhivatottságát, és hamarosan a rendőrség kék csapatának tagjaiként köszönhetik őket. Az Erzsébet helyi általános iskolában idén is nagy sikerrel zajlik az 5 hetes napközistábor, amelyben csaknem 1000 Békés Csabai és környékbeli gyerek vett részt. A program elsősorban hátrányos helyzetű diákoknak és olyan családoknak nyújt segítséget, ahol nehezebb a nyári felügyelet megoldása. A tábor működését hetente több pedagógus és családsegítő szolgálat munkatársai biztosítják. Kovács Nézhatyin Ildikó táborvezető helyettes szerint a legnagyobb motiváció a gyerek szeretet és az élménynyújtás. Sok gyerek számára ez jelenti a nyár. Kikapcsolódást. A résztvevőket gazdag program kínálat várja. Dottózás, csapapark látogatás, lovastanya, Xbox és Wii játékok, valamint sportfoglalkozások és kézműves programok. A gyerekek zsetonokat gyűjtenek a részvételért, amelyeket pénteken ajándékokra válthatnak be. A tábor így nem csak felügyeletet biztosít, hanem valódi élményeket és új barátságokat is ad a csabai gyerekeknek. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is add a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallja. A FIFA elutasította a franciák fellebbezését, a szövetség nem törölte el Olivier Paraguay ellen kapott sárgalapját, így a Bayern München támadója egy újabb figyelmeztetés esetén kihagyná az elődöntőt, ha a franciák tovább jutnának. A döntés azért is keltett figyelmet, mert korábban a FIFA eltörölte az amerikai balogun eltiltását, ami több futballszereplőnél felháborodást váltott ki. A francia válogatott csütörtökön 22 órától Marokkó ellen lép pályára negyed döntőben. Az Opta szuperszámítógépe továbbra is a francia világbajnoki sikert valószínűsíti. A brit elemző cég szerint a franciáknak 28,89% az esélyük a végső győzelemre. Mögöttük az Európa bajnok Spanyolország és Anglia következik, Argentina a negyedik helyre csúszott vissza, míg Norvégiának, Marokkónak, Belgiumnak és Svájcnak már 10% alatti esélyt ad a modell a világbajnoki cím megszerzésére. 9 év után távozik a horvát válogatott kapitánya, Zlatko Dalic. Az 59 éves szakember vezetésével Horvátország ezüstérmet nyert 2018-ban, majd 2022-ben bronzérmet, emellett a 2023-as Nemzetek Ligájában is döntőt játszott. Az idei tornán a horvátok a 32 között estek ki, miután a 94. percben kapott góllal 2-1-re kikaptak Portugáliától. Súlyos sérülés miatt véget ért a Jordan Henderson világbajnoksága. Az angol középpályás a Mexikó elleni 8-at döntő utáni ünneplésben esett el, és eltörte az alkarját. Henderson-t Kansas City-ben megműtötték, az Instagram oldalán pedig már köszönetet is mondott az őt operáló 3 sebésznek.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene! Sok a zene! És még több!
4: Start Rádió.
5: Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszhatok? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Ingici Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Itt szól legelső kérésünk. Sziasztok mindenkinek, aki úton van, vagy éppen dolgozik, kívánok kitartást és vidám délutánt. Jöjjön egy jó zene, ami feldobja a napot. Köszi, Andi.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
5: Akkor nézz körül még egyszer.
6: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
7: Miért nem termel a napelemem?
8: Mert koszos haver.
7: És ki mossa le?
9: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
10: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
12: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
13: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
14: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A csapatok fogynak.
4: Az én csapatom is kiesett.
3: A helyzet éleződik.
5: Az én titkos favoritom menetel előre.
3: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
6: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
3: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
7: Én a nappali falára tenném.
3: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Startrádió.

0: Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Start Rádió.
2: És még több.
3: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehet. A következő kérésünk az így szól: sziasztok, a feleségemnek szeretnék küldeni egy dalt, köszönöm, hogy minden nap mosolyt csal az arcomra. Köszi, Tamás.

0: Show.
1: És még több. És még több.
2: Félek, de akarom mégis. A lányok mondták, nem lesz baj. Szeretem és akarom én is. Nagy lány.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene, és még több. Start Rádió,
3: sok zene, és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok, minden kollégának küldök egy pörgős dalt, hogy gyorsabban teljen a csütörtök, és már fél lábbal a hétvégében érezzük magunkat. Köszi, Zsuzsa!

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallja. A FIFA elutasította a franciák fellebbezését, a szövetség nem törölte el Olivier Paraguay ellen kapott sárgalapját, így a Bayern München támadója egy újabb figyelmeztetés esetén kihagyná az elődöntőt, ha a franciák tovább jutnának. A döntés azért is keltett figyelmet, mert korábban a FIFA eltörölte az amerikai balogun eltiltását, ami több futballszereplőnél felháborodást váltott ki. A francia válogatott csütörtökön 22 órától Marokkó ellen lép pályára negyed döntőben. Az Opta szuperszámítógépe továbbra is a francia világbajnoki sikert valószínűsíti. A brit elemző cég szerint a franciáknak 28,89% az esélyük a végső győzelemre. Mögöttük az Európa bajnok Spanyolország és Anglia következik, Argentina a negyedik helyre csúszott vissza, míg Norvégiának, Marokkónak, Belgiumnak és Svájcnak már 10% alatti esélyt ad a modell a világbajnoki cím megszerzésére. 9 év után távozik a horvát válogatott kapitánya, Zlatko Dalic. Az 59 éves szakember vezetésével Horvátország ezüstérmet nyert 2018-ban, majd 2022-ben bronzérmet, emellett a 2023-as Nemzetek Ligájába is döntőt játszott. Az idei tornán a horvátok a 32 között este ki, miután a 94. percben kapott góllal 2-1-re kikaptak Portugáliától. Súlyos sérülés miatt véget ért a Jordan Henderson világbajnoksága. Az angol középpályás a Mexikó elleni 8-ad döntő utáni ünneplésben esett el, és eltörte az alkarját. Henderson-t Kansas City-ben megműtötték, az Instagram oldalán pedig már köszönetet is mondott az őt operáló 3 sebésznek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
4: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: Koszos Tolt Rádió, sok zene és még több. És ma július 9-e csütörtök van, sok boldogságot kívánunk Lukrécia nevű hallgatóinknak. Ma nekik van a névnapjuk, híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Fanándor, magyar vitorlázó, aki 717 nap alatt körülvitorlázta a földet. Szintén ma ünnepel Kovács Nóra magyar színésznő, és ma ünnepel Tom Hanks kétszeres Oscar-díjas amerikai színész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Sok a szere!
2: Start Rádió!
1: És még több!

Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délután majd 25 és 31 fokig melegszik a levegő.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Nem csillapodtak a kedélyek a drámai módon és feszült hangulatban véget ért Argentina-Egyiptom világbajnoki 8-as döntő lefújása után sem. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Mint ismeretes, az egyiptomiak 2-0-ás vezetésről kaptak ki 3-2-re, majd a lefújást követően az észak-afrikaiak keményen bírálták a játékvezetést, sőt azt sugallták, hogy a torna Argentina sikere felé van irányítva. A dél-amerikaiak fordítását több vitatott jelenet is kísérte, a VAR érvénytelenített Zico első gólját egy szabálytalanság miatt, az egyiptomiak pedig úgy vélték, a győztes argentin találat előtt nekik járt volna szabadrugás, illetve büntetőt is reklamáltak. A lefújás után az egyiptomi szövetségi kapitány Hossam Hassan is rendkívül élesen fogalmazott, és azt mondta, ezek után már a világbajnokság hátralévő részét nem kívánja követni. Hassan azt is állította, hogy az egyiptomi szövetség már a mérkőzés előtt kifogásolta a francia játékvezetőt, és szerinte a bíróra nyomás nehezedett, annak érdekében, hogy a címvédő Argentina jusson tovább.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
4: Startrádió!
5: Ez a Startrádió, sok zene és még több. És ma július 9-e csütörtök van. Nézzük, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 104 évvel ezelőtt ezen a napon Johnny Tarzan, Weissmüller először a világon egy percen belül úszol le a 100 méter gyorsot.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gul öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. A Franciaország-Marokkó mérkőzéssel ma este 10 órakor megkezdődnek a labdarúgó világbajnokság negyeddöntői. A párharc visszavágója lesz a 2022-es világbajnokság elődöntőjének. Az esélyekről P. Fülöp Gábor sportriportert kérdeztük, aki korábban egy világbajnokságon és 3 Európa-bajnokságon is dolgozott kommentátorként.
4: Franciaország-Marokkó mérkőzés az a párosítás gyakorlatilag, amely ugye a legutóbbi világbajnokságon elődöntőt jelentett, és a franciák 2-0-ra győztek. A két akkori gólszerzők most nincsen itt, de ez egészen lényegtelen. Az már sokkal inkább beszédes, hogy Marokkó megint ilyen magasságokba jutott. Ugyanakkor, mivel Franciaországot nem véletlenül tartják a legtöbben szakértők és szurkolók is a végső győzelemre leginkább esélyesnek, ezt a párharcot, ezt a kihívást is teljesítenie kell. Ugyanakkor én több fórumon is elmondtam, hogy amennyiben Marokkó ezt a csatát valahogy meg tudja nyerni, akkor viszont egészen döbbenetes meglepetés körvonal az utat az egész világbajnokság békimenetelét illetően. Nem tudom, hogy Marokkóban mennyi energia maradt, hiszen nagyon kemény mérkőzései voltak. A franciák támadó sora pedig tényleg egészen lenyűgöző. Márán mondanám, hogy olyanok, mint a klasszikus időkben a brazilok, úgyhogy ez valódi csemegének ígérkezik, remélhetőleg nem egy taktikázós, akár 0-0-ás és 11-esekbe torkoló csata lesz, hanem valódi futballt láthatnak majd a sportbarátok.
3: A negyed döntők első mérkőzése a Franciaország-Marokkó találkozó magyar idő szerint este 10 órakor kezdődik.
2: Gul öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
2: Akkor nézz körül még egyszer.
3: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
4: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.
9: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szeretet. És még több.
2: Start Rádió.
3: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A jó kedv ragadós, és az a legjobb benne, hogy minél többet ad belőle az ember, annál több marad neki. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Aracki Zoltán vagyok. Örülök, hogy velünk vagy. A következő egy órában ismét kellemes dallamok. A Starton hallhatod majd a Totó egyik igazán hangulatos dalát, a Melanie-t. Érkezik Alizé, egy Madonna feldolgozással jön a La Isla Bonita, és természetesen a Fancy is megszólal az egyik legismertebb slágerével. Na vajon mi lesz az? Egy kis érdekesség, 1971-ben a mai napon, július 9-én mutatták be a nagy közönségnek az első sorozatgyártású mikroprocesszort, amely hát, valljuk be, alapjaiban változtatta meg a számítástechnika fejlődését. Ma már szinte elképzelhetetlen lenne nélkül a mindennapi élet, akár a zenehallgatás is. A jó zenék viszont szerencsére ugyanúgy megmaradtak, csak ma már sokkal többféleképpen hallgathatjuk őket. Ha van egy kedvenc dalod, vagy csak küldenél egy üzenetet, várjunk a startradio.hu-n, most pedig kezdjük az órát, elsőként a Fancy-vel, itt a Flames of Love.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És ki mossa le?
6: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
7: Főnök, megyünk a vásárba?
8: Milyen vásárba, Micike?
7: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
9: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
10: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
11: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
12: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak. Sok a szeretet. És még több.
13: Start Rádió.

Budapest tart a 98.4-en. Július 9-e van a mai napon, a Lukréciák ünneplik névnapjukat. A Lukrécia női név etruszk eredetű római nemzetség névből származik, aminek a jelentése Lucretius nemzetséghez tartozó nő. A nevet népies szófejtéssel a latin lucrum szóval szokták magyarázni, aminek a jelentése nyereség. És ugye emlékszünk, a Frakka macskák ríme rajzfilm sorozat egyik szereplője is, Lukrécia. Kedves Lukréciák, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
7: Startrál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Start Rádió.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Or zene gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Viki Dál, Varga Miklós, Kalapács Rudán és Kalapácsolt Cintia.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. A Franciaország-Marokkó mérkőzéssel ma este 10 órakor megkezdődnek a labdarúgó világbajnokság negyeddöntői. A párharc visszavágója lesz a 2022-es világbajnokság elődöntőjének. Az esélyekről P. Fülöp Gábor sportriportert kérdeztük, aki korábban egy világbajnokságon és 3 Európa-bajnokságon is dolgozott kommentátorként.
4: Franciaország-Marokkó mérkőzés az a párosítás gyakorlatilag, amely ugye a legutóbbi világbajnokságon elődöntőt jelentett, és a franciák 2-0-ra győztek. A két akkori gólszerzők most nincsen itt, de ez egészen lényegtelen. Az már sokkal inkább beszédes, hogy Marokkó megint ilyen magasságokba jutott. Ugyanakkor, mivel Franciaországot nem illetve tartják a legtöbben szakértők és szurkolók is a végső győzelemre leginkább esélyesnek, ezt a párharcot, ezt a kihívást is teljesítenie kell. Ugyanakkor én több fórumon is elmondtam, hogy amennyiben Marokkó ezt a csatát valahogy meg tudja nyerni, akkor viszont egészen döbbenetes meglepetés körvonal az utat az egész világbajnokság végkimenetelét illetően. Nem tudom, hogy Marokkóban mennyi energia maradt, hiszen nagyon kemény mérkőzései voltak. A franciák támadó sora pedig tényleg egészen lenyűgöző. Márán mondanám, hogy olyanok, mint a klasszikus időkben a brazilok, úgyhogy ez valódi csemegének ígérkezik, remélhetőleg nem egy taktikázós, akár 0-0-ás és 11-esekbe torkoló csata lesz, hanem valódi futballt láthatnak majd a sportbarátok.
3: A negyed döntők első mérkőzése a Franciaország-Marokkó találkozó magyar idő szerint este 10 órakor kezdődik.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
5: Sportrádió.
0: És még több.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Október 1-től beolvad az általános rendőrség szervezetébe a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség, miután a kormány benyújtotta a rendészeti feladat ellátás racionalizálásáról szóló törvényjavaslatot. A Posvai Gábor belügyminiszter által kidolgozott előterjesztés célja a párhuzamosságok megszüntetése a védett személyek és a létesítmények biztosítása során. A most benyújtott törvénycsomag emellett eltörli a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó akadályokat, az egészségügyi adatkezelés és módosításával pedig szélesebb körbe teszi láthatóvá a szifilis szűrések eredményeit az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térben. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB töltőket. Az ellenőrzések első ütemében vizsgált termékek 80,4%-a megbukott a termékbiztonsági teszteken. A laboratóriumi ellenőrzések során 92 féle töltőből 74 nem felelt meg a szabványoknak, és a korábbi évekhez hasonlóan komoly áramütés veszélyt jeleztek a szakemberek. A fogyasztóvédelem azt javasolja a vásárlóknak, hogy a balesetek elkerülése érdekében kizárólag szaküzletekből vagy műszaki áruházakból szerezzenek be töltőket, a gyanúsan olcsó darabokat kerüljék. Felfüggesztette a parlament a pedagógusok teljesítmény értékelését. A döntés értelmében a mostani tanévben elmarad a tanárok értékelése, és hatályon kívül helyezik a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendeletet is. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábban jelezte, hogy a sokat kritizált rendszer túlzott adminisztrációval jár, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. A tárcavezető ígérete szerint a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak, a következő tanévben pedig széleskörű szakmai egyeztetés indul egy új modellről. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Ez a Start a 98.4-en, 4 óra múlt 2 perccel, Aracki Zoltán vagyok. A következő egy órában most is többféle zenei hangulat váltja egymást. Érkezik a Queen, a különleges hangulatú a Kind of Magic című dallal. Jön a Panama Weddings, egy igazi nyárias felvétellel, a Feels Like Summerrel, és persze a lendület sem marad el, hiszen a Technotronic is megszólal. Egy kis érdekesség, a Pump Up the Jam kifejezés nagyjából annyit jelent, hogy tekert fel a hangerőt. Kevés dal címe lett ennyire összeforva a buli hangulat, mint a Technotronic slágere, amely ma is pillanatok alatt képes megtölteni energiával egy rádiós órát. Hogyha szeretnél üzenni nekünk, vagy van egy dal, amit szívesen hallanál, írj a startradio.hu oldalon, vagy küldj üzenetet a 0-20-221-21-20-es számra. Most pedig induljon az óra első dala, szól a Technotronic és a Pump Up the Jam.
3: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Kukacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Komoly veszteség érte a negyeddöntős belga válogatottat. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A labdarúgó világbajnokságon a negyeddöntőbe jutott belga válogatott elveszítette egyik legjobb játékosát, súlyos sérülést szenvedett Amadou Onana, a belgák meghatározó játékosa. A középpályást az Egyesült Államok elleni 8-döntő 21. percében kellett lecserélni. A találkozót követő orvosi vizsgálatok megerősítették, hogy a 24 éves középpályás előső keresztszalag szakadást szenvedett, így hosszú hónapokra harcképtelenné vált. Bár Belgium 4-1-es győzelmet aratott a társrendező amerikai válogatott felett, örömüket jelentősen beárnyékolta Onana sérülése. A belga válogatott pénteken Spanyolország ellen folytatja szereplését a negyeddöntőben, ahol már biztosan nélkülözniük kell az egyik meghatározó középpályásukat. A sérülés az Aston Villa számára is komoly veszteséget jelent, a klub vezető edzője Unai Emery a következő idényben kulcsszerepet szánt Onanának, így a hosszú kihagyás miatt az egyesület várhatóan kénytelen lesz felülvizsgálni nyári átigazolási terveit, hogy pótolja a belga középpályás kiesését.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
4: Akkor nézz körül még egyszer.
5: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66-333-333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúszni a tesómmal, főleg a zölden.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallott.

Holnap sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél. Hajnalban 12, még holnap délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A csapatok fogynak.
4: Az én csapatom is kiesett.
3: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
3: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
3: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
3: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Startrad.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió! Start Rádió!

0: Startrádió. Közlekedési információ.
1: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Dobozon több helyen aszfaltoznak, Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Sarkad és az országhatár között útépítés zajlik félpályás útlezárással. A 44-esen Békés Csab és Gyula között pedig marják az aszfaltot, egy forgalmi sávot ezért. Lezárhatnak. Jó utat!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A MÁV havi késési statisztikáit részletesebb és kibővített formában tette újra elérhetővé a közlekedési minisztérium, amely a korábbi gyakorlattal szakítva az adatok transzparenciáját tekinti az első lépésnek a problémák megoldásához. Vitézi Dávid tárcavezető bejelentése szerint a vasúttársaság új oldalán a menetrendszerűségi mutatók mellett az eladott vármegye bérletek és helyjegyek adatai is nyilvánossá váltak, valamint ismét működik a vonatinfo és az emigrendszer is. A közérdekű adatok megosztása a vasúti szolgáltatások átláthatóságát és a számon kérhetőséget hivatott erősíteni. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás autó

0: A pénzügyminisztérium közleménye szerint idén mintegy 400 ezer gyermek kaphatja meg a juttatást, amelyre azok a családok is jogosultak, ahol az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64.125 forintot. A támogatáshoz szükséges nyomtatványok a kormányhivatalok oldaláról tölthetők le, a kérelmeket pedig a helyi önkormányzatoknál lehet benyújtani. Szimbolikus időpontban 19 óra 56-kor elindult az átmeneti adás az M1 csatornán Bacsó Péter a Tanú című filmjével, miután kedd délután leállt a közmédia hagyományos műsora. Az MTVA közleménye szerint Magyarországon mostantól egy olyan közmédia épül, amely összehozza és tájékoztatja az embereket, nem pedig megosztja és félrevezeti őket. A következő napokban a hírcsatornán a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók, míg a hírszolgáltatás fokozatosan tér majd vissza az új szerkezeti elvek szerint. A sport közvetítéseket, köztük a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit a változások nem érintik, azok változatlanul elérhetők a nézők számára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel, ez a start a 98.4-en, a következő egy órában ismét több zenei világ találkozik. Érkezik az energikus Remedy Alessótól, felcsendül a YouTube Desire című slágere, és hallhatod a Mamma Mia film egyik emlékezetes betét dalát és a Gimme Gimme Gimme-t. Vannak dalok, amelyek új életre kelnek egy filmnek köszönhetően, a Gimme Gimme Gimme eredetileg az Abba slágere volt, ugye, a Mamma Mia pedig egy egész új generációval ismeretette meg ezeket a klasszikusokat, úgyhogy közben az eredeti dalok varázsa meg is maradt. Ha szeretnél üzenni nekünk, akkor keresd a startradio.hu-t, vagy küldj üzenetet a 0-20-221-21-20-as számon. Most pedig kezdjük az órát, elsőként Amanda Seyfried, Ashley Lilly és Rachel McDowell előadásával itt a Gimme Gimme Gimme.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Marokkó szeretne visszavágni a francia labdarúgó válogatottnak, amelytől 4 évvel ezelőtt a világbajnokságon az elődöntőben kapott ki, és amellyel ezúttal csütörtökön a világbajnokság első negyed döntőjében csap össze Bostonban. Az afrikai együttes legutóbb Katarban 4. lett a franciák címvédőként ezüstérmesek, és a 4 között 2-0-ra kapott ki az afrikai válogatott az európai riválisától. A franciák akkori gólszerzői közül Muani ezúttal nem került be a keretbe, Theo Hernández ugyanakkor ott van a mostani észak-amerikai tornán is. A francia Upamecano úgy fogalmazott, hogy egy remek csapattal fognak találkozni, amely előkelő helyen áll a világranglistán. A 2022-es VB óta fejlődtek, szeretik, ha náluk van a labda, és egy az egy ellen támadhatnak. Mind támadásban, mind védekezésben ébernek kell lenni a franciáknak, ha győzni szeretnének. A marokkói együttesben több olyan játékos van, aki rengeteg szállal kötődik Franciaországhoz, sőt olyan is akad, aki francia utánpótlás válogatott volt. Az afrikaiakat edző Mohamed Ouabi ugyanakkor emiatt nem aggódik, meglátása szerint ugyanis nem azon kell töprengeniük, hogy mi volt a múltban, hanem előre kell tekinteniük, és neki is csak ezt szabad figyelembe venni, hogy a labdarúgói mennyire elhivatottak. Csak az számít, hogy a pályán mit tesznek, jelentette ki a csapat irányítását márciusban átvevő szakember. A két válogatottnak ez lesz a 6. egymás elleni hivatalos mérkőzése. Az eddigi 5-ből 2 döntetlen mellett 3-szor a franciák nyertek, legutóbb a 2022-es elődöntőben csaptak össze egymással, az akkori francia kezdőcsapatból a 8-döntőben csak 3-an, Marokkónál ugyanebben az összevetésben 4 olyan labdarúgó van, aki kezdett Katarban és most 3 napja a kanadaiak ellen is. A mostani tornán mindkét együttes meggyőző teljesítményt nyújtott az európai gárdának a csoportkörben, Szenegál, Irak és Norvégia legyőzése sem jelentett akadályt, majd a 32 között a svédeken is közönség szórakoztató könnyed játékkal léptek túl. A 8-döntőben Paraguay ellen aztán csak egy 1-0-es diadal jött össze, de ott a dél-amerikaiak a labdarúgás helyett az egész mérkőzésen jobbára azzal voltak elfoglalva, hogy tönkretegyék a franciák játékát. Bár ez a játéstílus kis hián eredményre vezetett, a marokkóiak vélhetően ennek ellenére sem ezt fogják alkalmazni, ugyanis a VB eddigi találkozóin a gyors és precíz játékukkal tűntek ki. Ennek köszönhetően a csoportkört veretlenül 7 ponttal teljesítették, az egyenes kieséses szakaszban pedig a hollandokat 11-es rúgásokat követően, a társházi gazda kanadaiakat pedig egy meggyőző 3-0-ás győzelemmel búcsúztatták. 4 éve Marokkó a torna meglepetés csapata volt, most azonban önbizalommal telve léphet pályára még a franciák ellen is. Az európai gárda félelmetesnek tűnő támadó négyesének megállítása minden bizonnyal kulcsfontosságú lesz az összecsapáson. A védőktől és Yassine Bounou kapustól sem fog beleférni egyetlen hiba sem. A találkozó magyar idő szerint ma este 22 órakor kezdődik, az összefoglalóval természetesen holnap reggel jövünk majd.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ritmus.
5: Ritmus.
1: A délutáni magazin.
5: Startrádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És kimossa le?
7: Max Panel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

házastart a 98.4-en. Jó hír, lecsökken a pollen terhelés. A pázsitfűfélék és a csalánfélék vannak a legmagasabb állapotban, de az ő koncentrációk is jelenleg országosan a közepes szintet üti, alacsony koncentrációban pedig a többiek. Ugye kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a magas, míg az általam kimondhatatlan nevű, azért megpróbálkozom, Cladosporiumé az alacsony tartományban alakul. Alapvetően jó hírek, ugye a gombáknak sosem örülünk, csak hogyha paprikás készül belőle. Különösen jó hír, hogy ma nem érkezett eddig újabb front, de még gyenge hidegfronti hatás azért előfordulhat, nehogy már jól érezzük magunkat. Az északnyugati szél sok felé élénk időnként erős lesz, emiatt jelentősen csökkenhet a járművek menet stabilitása, a fiú utat a közlekedésre.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
7: Start rá.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Képzeljétek, New Yorkban bemutattak egy gépet, ami vízből, levegőből és egy kis áramból benzint csinál. Igen, jól hallottad, házi benzinkút, a jövő kezd egészen úgy kinézni, mint egy nagyon drága barkácsbolt reklámja. A gép úgy néz ki, mintha egy science fiction film díszlete lenne. Csövek, villogó részek, de a lényeg az, amit tud. Egy kis levegőbe átmegy egy mini szélcsatornán, aztán a széndioxid beleesik egy folyadékba, ahol nincs mese, ott kell maradnia. Mint amikor egy vendég megjelenik a hétvégi családi ebéden, és már nem tudsz finoman menekülni. Aztán jön az elektrolízis, a vízből hidrogén készül, az oxigén meg szalad, amerre akar, ő a felesleges statiszta ebben a filmben. A hidrogént aztán összekeverik az előbb begyűjtött széndioxiddal, és ebből lesz metanol, abból pedig tankolható üzemanyag. És a legszebb, hogy még hálózati áram sem kell feltétlenül, napelemről is eldöcög. A cég szerint a következő évben már sorozatgyártásban lesz, vagyis lassan ott tartunk, hogy a garázs sarkában nem csak fűnyíró lesz, hanem üzemanyaggyár is.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.
0: És

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Arecki Zoltán vagyok, jön nem sokára a Blue Boy-tól a Remember Me. Mit lesz Gwyneth Paltrow egyik felvétele, a Better Davis Eyes. Érkezik a Koronától a Rhythm of the Night, és hallhatjuk majd Robbie Williams-től a Love My Life-ot. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot benne. Kylie Minogue jön itt a Hand on Your Heart.

0: És még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Marokkó szeretne visszavágni a francia labdarúgó válogatottnak, amelytől 4 évvel ezelőtt a világbajnokságon az elődöntőben kapott ki, és amellyel ezúttal csütörtökön a világbajnokság első negyed döntőjében csap össze Bostonban. Az afrikai együttes legutóbb Katarban 4. lett a franciák címvédőként ezüstérmesek, és a 4-2-0-ra kapott ki az afrikai válogatott az európai riválisától. A franciák akkori gólszerzői közül Muani ezúttal nem került be a keret. Theo Hernández ugyanakkor ott van a mostani észak-amerikai tornán is. A francia Upamecano úgy fogalmazott, hogy egy remek csapattal fognak találkozni, amely előkelő helyen áll a világranglistán. A 2022-es VB óta fejlődtek, szeretik, ha náluk van a labda, és egy az egy ellen támadhatnak. Mind támadásban, mind védekezésben ébernek kell lenni a franciáknak, ha győzni szeretnének. A marokkói együttesben több olyan játékos van, aki rengeteg szállal kötődik Franciaországhoz, sőt olyan is akad, aki francia utánpótlás válogatott volt. Az afrikaiakat edző Mohamed Ouabi ugyanakkor emiatt nem aggódik, meglátása szerint ugyanis nem azon kell töprengeniük, hogy mi volt a múltban, hanem előre kell tekinteniük, és neki is csak ezt szabad figyelembe venni, hogy a labdarúgói mennyire elhivatottak. Csak az számít, hogy a pályán mit tesznek, jelentette ki a csapat irányítását márciusban átvevő szakember. A két válogatottnak ez lesz a 6. egymás elleni hivatalos mérkőzése. Az eddigi 5-ből 2 döntetlen mellett 3-szor a franciák nyertek, legutóbb a 2022-es elődöntőben csaptak össze egymással, az akkori francia kezdőcsapatból a 8-döntőben csak 3-an, Marokkónál ugyanebben az összevetésben 4 olyan labdarúgó van, aki kezdett Katarban és most 3 napja a kanadaiak ellen is. A mostani tornán mindkét együttes meggyőző teljesítményt nyújtott az európai gárdának a csoportkörben, Szenegál, Irak és Norvégia legyőzése sem jelentett akadályt, majd a 32 között a svédeken is közönségszórakoztató könnyed játékkal léptek túl. A 8-döntőben Paraguay ellen aztán csak egy 1-0 diadal jött össze, de ott a dél-amerikaiak a labdarúgás helyett az egész mérkőzésen jobbára azzal voltak elfoglalva, hogy tönkretegyék a franciák játékát. Bár ez a játéstílus kis hiány eredményre vezetett, a marokkóiak vélhetően ennek ellenére sem ezt fogják alkalmazni, ugyanis a VB eddigi találkozóin a gyors és precíz játékukkal tűntek ki. Ennek köszönhetően a csoportkört veretlenül 7 ponttal teljesítették, az egyenes kieséses szakaszban pedig a hollandokat 11-es rúgásokat követően, a társházi gazda kanadaiakat pedig egy meggyőző 3-0-ás győzelemmel búcsúztatták. 4 éve Marokkó a torna meglepetés csapata volt, most azonban önbizalommal telve léphet pályára még a franciák ellen is. Az európai gárda félelmetesnek tűnő támadó négyesének megállítása minden bizonnyal kulcsfontosságú lesz az összecsapáson. A védőktől és Yassine Bounou kapustól sem fog beleférni egyetlen hiba sem. A találkozó magyar idő szerint ma este 22 órakor kezdődik, az összefoglalóval természetesen holnap reggel jövünk majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
5: Sok a szere.
6: És még több.

Este a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Törökországban, Kullabában találtak egy 5000 éves kenyér maradványt, ami olyan jó állapotban maradt fent, hogy a tudósok konkrétan ki tudták deríteni, hogy mitől volt olyan finom. Sőt, elkezdték újra sütni. Nyilván nem ezt, hanem új kenyereket. Ez a kis kör alakú lapos 12 centis bronzkori buci lett a világ történelem legrégebbi ismert kenyere. És mi volt a recept? Hát tök egyszerű, búzaliszt, egy kis lencse, bulgur, semmi tartósítószer, viszont tele tápanyaggal. Gyakorlatilag a bronzkor teljes értékű szénhidrát csodája volt. Ez a helyi pékek pedig gondoltak egy merészet, fogták az 5000 éves receptet, és elkezdték nyomni a termelést, napi 300 darab kézzel gyúrt bekni, darabja olyan 450 forintnyi török líráért, és mit ad Isten, minden egyes nap elfogy az összes. Azért érdekes, hogy nála meg a 3 napos kenyér kezdett penni.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
5: Start rá.

0: Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ritmus, ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

tart a 984-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Hallgassátok továbbra is a Startot. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megkezdődik az önkormányzati ebrendészeti telepek országos állapot felmérése és helyszíni felülvizsgálata. Gajdus László élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán kiemelte, egy országról nagyon sokat elárul, milyen állapotú gyepmesteri telepeket működtet, ezért szívügyének tekinti az állatjóléti szempontok szigorú betartását. A tárcavezető tájékoztatása szerint a terepi munka során részletesen feltérképezik a jelenlegi helyzetet, majd az önkormányzatokkal közösen azon fognak dolgozni, hogy a telepeket minél hamarabb korszerű európai színvonalú létesítményekké fejlesszék. Már csak július 9-ig csütörtökig van lehetőségük a felsőoktatásba jelentkezőknek arra, hogy pótolják a még hiányzó dokumentumaikat és egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az F-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a sorrend módosítás során új képzés már nem rögzíthető, de a nem kívánt helyek visszavonhatók. A hivatal felhívta a figyelmet, hogy a 2006 után megszerzett hazai érettségi bizonyítványokat és a 2003 utáni nyelvvizsgákat nem kell feltölteni, mert azokat a rendszer közhiteles nyilvántartásból automatikusan átveszi. Az elérhetőségek ellenőrzésére is eddig a határidőig van lehetőség, a ponthatárokat pedig július 23-án este hirdetik ki. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár a rászoruló és speciális nevelési igényű gyermekek után, azonban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak igényelniük kell azt. A pénzügyminisztérium közleménye szerint idén mintegy 400 000 gyermek kaphatja meg a juttatást, amelyre azok a családok is jogosultak, ahol az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64.125 forintot. A támogatáshoz szükséges nyomtatványok a kormányhivatalok oldaláról tölthetők le, a kérelmeket pedig a helyi önkormányzatoknál lehet benyújtani.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Marokkó szeretne visszavágni a francia labdarúgó válogatottnak, amelytől 4 évvel ezelőtt a világbajnokságon az elődöntőben kapott ki, és amellyel ezúttal csütörtökön a világbajnokság első negyed döntőjében csap össze Bostonban. Az afrikai együttes legutóbb Katarban 4. lett a franciák címvédőként ezüstérmesek, és a 4 között 2-0-ra kapott ki az afrikai válogatott az európai riválisától. A franciák akkori gólszerzői közül Muani ezúttal nem került be a keretbe, Theo Hernández ugyanakkor ott van a mostani észak-amerikai tornán is. A francia Upamecano úgy fogalmazott, hogy egy remek csapattal fognak találkozni, amely előkelő helyen áll a világranglistán. A 2022-es VB óta fejlődtek, szeretik, ha náluk van a labda, és egy az egy ellen támadhatnak. Mind támadásban, mind védekezésben ébernek kell lenni a franciáknak, ha győzni szeretnének. A marokkói együttesben több olyan játékos van, aki rengeteg szállal kötődik Franciaországhoz, sőt olyan is akad, aki francia utánpótlás vár. Volt. Az afrikaiakat edző Mohamed Ouabi ugyanakkor emiatt nem aggódik, meglátása szerint ugyanis nem azon kell töprengeniük, hogy mi volt a múltban, hanem előre kell tekinteniük, és neki is csak ezt szabad figyelembe venni, hogy a labdarúgói mennyire elhivatottak. Csak az számít, hogy a pályán mit tesznek, jelentette ki a csapat irányítását márciusban átvevő szakember. A két válogatottnak ez lesz a 6. egymás elleni hivatalos mérkőzése, az eddig 5-ből 2 döntetlen mellett 3-szor a franciák nyertek, legutóbb a 2022-es elődöntőben csaptak össze egymással, az akkori francia kezdőcsapatból a 8-döntőben csak 3-an, Marokkónál ugyanebben az összevetésben 4 olyan labdarúgó van, aki kezdett Katarban és most 3 napja a kanadaiak ellen is. A mostani tornán mindkét együttes meggyőző teljesítményt nyújtott az európai gárdának a csoportkörben, Szenegál, Irak és Norvégia legyőzése sem jelentett akadályt, majd a 32 között a svédeken is közönség szórakoztató könnyed játékkal léptek túl. A 8-döntőben Paraguay ellen aztán csak egy 1-0-es diadal jött. jött össze, de ott a dél-amerikaiak a labdarúgás helyett az egész mérkőzésen jobbára azzal voltak elfoglalva, hogy tönkretegyék a franciák játékát. Bár ez a játékstílus kis ilyen eredményre vezetett, a marokkóiak vélhetően ennek ellenére sem ezt fogják alkalmazni, ugyanis a VB eddigi találkozóin a gyors és precíz játékukkal tűntek ki. Ennek köszönhetően a csoportkört veretlenül 7 ponttal teljesítették, az egyenes kieséses szakaszban pedig a hollandokat 11-es rúgásokat követően, a társházi gazda kanadaiakat pedig egy meggyőző 3-0-ás győzelemmel búcsúztatták. 4 éve Marokkó a torna meglepetés csapata volt, most azonban önbizalommal telve léphet pályára még a franciák ellen is. Az európai gárda félelmetesnek tűnő támadó négyesének megállítása minden bizonnyal kulcsfontosságú lesz az összecsapáson. A védőktől és Yassine Bounou kapustól sem fog beleférni egyetlen hiba sem. A találkozó magyar idő szerint ma este 22 órakor kezdődik, az összefoglalóval természetesen holnap reggel jövünk majd.
4: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok a zene, sok a zene, és még több. Start Rádió. Start Rádió.
3: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
2: Sok a szere! Még több.
3: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Ugye a Cseh Isti az volt egy kis ideig a Folleteknek a tagja is, mint ritmusgitáros. Éveket hagytatok ki a kommunikációban, vagy ti azért tartottátok a kapcsolatot?
3: Hát a Facebookon úgy láttuk egymást, láttam, hogy lett családja, ugye megjegyeztem, hogy milyen szépek a gyermekek, kis cukikák, és hát csak így, ilyen szinten. De mondom, ez szinte berobbant. Tehát onnantól kezdve, hogy felvételt nyertem a Hajnalnál, ez így jött tavaly augusztus, nem, tavaly július végén a Tamás elküldte az Ethereal Veil című számot, és mondtam, hogy hát ezzel akkor itt kell kezdeni, megírta a dalt, mondom, nagyon-nagyon tehetséges, és elkezdtük a stúdió munkát otthon, és akkor eljött hozzám, és ott stúdióztunk, mert hogy azért már így anyagilag megengedhettem magamnak, hogy egy kis otthoni stúdiót felépítsek, és elkezdődött ez, de aztán mégiscsak hagytuk így érlelni magát a dalt, és a Kékői Zalánhoz jár gitározni.
2: Ja, igen. Okay. Nincs több kérdés.
3: Igen, és akkor februárban volt nekik egy ilyen évzáró koncertjük, amin részt vettem, és akkor ott szembesültem azzal igazából, hogy ugye azt a tanácsot kaptam a nagyoktól, amikor megmutattam a dalt, hogy mutassak ösvényt, utat, és hagyjam bontakozzon ki ez a tehetség.
2: Mire értették ezt?
3: Hát arra, hogy mennyire összetetten gondolkodik a Tamás, és hogy milyen tehetséges, és hogy jó az, hogyha visszatérő a zenébe. És ezt így is hagytam, így hagytam, hogy bontakozzon ki, és ugye az ének részében meg, hát így a töltelék ilyen hangzásokat, meg ilyeneket mutattam én meg, hogy szerintem mi lehet az út, de hát mondom, szerintem nagyon jól lehozta, és akkor most februárban megvolt nekik ez a koncert, és ahogy mondtam, akkor szembesültem vele, hogy jól van, akkor van még bennem valami. Meg
2: van nem, még remény.
3: Van még remény, hogy itt a B oldal elkezdésével nem állt meg az élet.
2: Nem, hát általában ugye ez egy kis zárójeles gondolat, ugye a 90-es években, amikor az ilyen gumitechno együttesek kihoztak Bakeliten ilyen szingleket, ugye, és az A oldalon mindig ment a rádiós verzió, a B oldalon mindig barom jó remixek voltak, tehát azért mondom, hogy a B oldal az sok esetben jó tud lenni.
3: Igen, hát már le vagyok higgadva, tehát már nincs őrjöngés a színpadon, és akkor így elkezdődött a stúdió munka, a Subscribe gitárosának a stúdiójába integrálódtunk az Atishoz, Török Bálinton, és őnála csináljuk meg a dalokat, és az első dal, amit említettem, az Ethereal Veil, az most fog majd megjelenni. A Jankai Valentinnek a 20 évvel ezelőtti mondatával élnék, hogy a jó mindig megtalálja az útját. És ez való igaz, ezt elraktam magamnak, ezt a bölcseletet, bár közöttünk van korkülönbség, de szerintem már elég fiatalon nagyon jól látta Valentina az élet nagy dolgait, és ezt így zsebembe elrakva a zenéhez hozzá kapcsoltam, és ezt most elő is tudom venni, mert azt gondolom, tehát én már nem akarok világsztár lenni, én nem akarom megváltani a zenei világot, de a jó megtalálja az útját, és ami még bennem van, vagy ami a zenésztársaimban még bennem van, azt szerintem ki kell hozni, ezt be kell fektetni, ezt a talentumot is ebből mi vissza tudunk kapni.
1: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Műsoron kívül váltottunk egy pár szót, és feljött a téma, hogy megéri-e új dalt írni. Akkor felteszem így az interjú alatt is ezt a kérdést. Szerinted megéri új dalt írni? Ugye tudjuk, hogy manapság nagyon-nagyon sok helyen a retro az nagyon-nagyon hódít még mindig, és már-már kínosan hódít. Sokszor felmerülhet az emberekben az, hogy nem igaz, hogy nincsen az újdonságra igény. Tehát, hogy már megint egy feldolgozás, megint a régi dalt játsszák le a rádiók. Tehát véleményed szerint van igény az új dalra és az új igényes dalokra? Van befogadó képessége az embereknek?
2: Határozottan. Az Z generációt tanítom, és én azt veszem észre, hogy csodálatos generációról van szó, akik rendkívül nyitottak, nagyon befogadóak. Ugye annak idején úgy volt, hogy én voltam a rocker, a metálos, akkor én az alfába jártam, akkor én sötét cuccokba voltam, vörös vagy fekete hajam volt, fekete körömmel, fekete szemmel.
1: És ez, akkor egyértelmű,
2: igen. Egyértelmű volt, hogy mi metált hallgatunk, igen. Pont. Voltak a rapperek a nagy gatyában járó deszkás cuccokban, de már akkor is ugye érezhető volt, hogy amikor megjelent a Limp Bizkit, amikor volt metal és rap hozzá, hogy itt majd későbbiek folyamán lesznek majd ilyen stílusváltások. Manapság mindenevők. Tehát nem azt mondja, hogy akkor most én csak a metalt fogom hallgatni, hanem meghallgatja ugyanúgy, ahogy egyébként annak idején mi a Folletek zenekar, és azért mondtam, hogy különlegesek voltunk ebből a szempontból, hogy azért más zenéket is hallgattunk, meg nem kifejezetten csak metálosok voltunk, hanem ugye más stílusban is mozogtunk, és szerintem ennek az aranykorát kezdtük elélni. Hát a retróra visszatérve, igen, a B oldalon nagyon megy még, nyilván a fiatalok is kedvelik ezeket, de ők már más szemszögből vizsgálják ezeket, úgyhogy szerintem határozottan megéri kihozni még magunkból a maximumot, nem életközépi válság címszó alatt, hanem ami még benned van, azt oda lehet adni. Mert ez lehet példa egyébként, példaértékű nekik, hogy nem áll meg az élet, hanem megy, és ki tud igazából nyertese lenni a változó világnak, aki képes alkalmazkodni a változáshoz, hiszen ez az egyetlen állandó, és azt gondolom, hogy hát akinek tetszik, azt meghallgatja, akinek meg nem. Tehát lehetőségünk van már arra, hogy nem kell végighallgatni egy rettenet albumot, hanem
1: persze, dalonként, igen. Persze, mert azért is említettem meg ezt, mert ugye folyton játszik ez a kettősség így az emberekben, hogyha mindig ugyanazt nyomja valaki, akkor jönnek a hangok, hogy hát már megint ugyanaz, ha meg vált, akkor jaj, minek kell váltani, miért nem csinálja azt, amit eddig?
2: Soha nem lesz.
1: Szerinted mi a megfelelő út? Ez egy jó dolog.
2: Tancsapda idézettel élnénk, de azt hiszem, hogy ki kellene sípolni, úgyhogy inkább nem mondom.
1: Cenzúrázz le, kérlek.
2: Igen. A tancsapda azt mondta, hogy az se lenne nektek elég, hogyha balra mennék, vagy jobbra mennék, így szépen fogalmazva, de mondom még egyszer, a jó megtalálja az útját. Tehát igazából nem gondolnám azt, hogy itt fel kell adni, hanem ami van, ahhoz tudunk igazodni, akkor az működik.
0: Start Rádió.

Startrádió. Köszönöm, hogy ma este is a Startrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza. Startrádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

I've been reading, stories I've been

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Magyar óra. Magyar óra.
2: Start Rádió.
3: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenki.

Sportrádió.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sport Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönt!